Szakmából a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Szakcsi Plus, a Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délután. Minden hétköznap déltől. Hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz kedvencek. Hazai jazz zenészek kedvencei. Minden pénteken 19 órától, ismétlése vasárnap 11 órától. A Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Magyar Jazz Rádiója. Jazz koncertek, legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, a szerkesztő Jávor Miklós, a mikrofonnál Fehérvári Petra. Brit, ukrán, német, francia csúcs találkozót tartottak Londonban. A fórumon Keir Starmer brit miniszterelnök, Emmanuel Macron francia államfő és Friedrich Merz német kancellár Volodymyr Zelenszkijjel egyeztetett a diplomáciai helyzet és az orosz-ukrán konfliktus aktualitásairól. A résztvevők azonnali és teljes tűzszünetre szólították fel Moszkvát, valamint az ukrán rakéta és légvédelmi eszközgyártás fokozását sürgették. Közben az ukrán elnök hangsúlyozta, orosz közvetítőn keresztül azt üzente az orosz elnöknek, hogy a Donyec-medence feladása nem lehet a békeszerződés része. Rakétákat lőtt ki Izraelre Irán. A zsidó állam légvédelme mind a 4 perzsa rakétát megsemmisítette az ország északi része felett. Az izraeli hatóságok gyülekezési tilalmat rendeltek el, az óvóhelyek előkészítésére szólították fel a lakosságot, mára pedig tanítási szünetet jelentettek be. Közben Donald Trump önmérsékletre intette a zsidó államot, hangsúlyozva, hogy egy túlzó válaszcsapás veszélyeztetheti a közelgő megegyezést Washington és Teherán között. A hit megújítására és a közöny elutasítására buzdított 14. Leó pápa Madridban. A katolikus egyház fő az 1 millió hívő előtt bemutatott úrnapi misén azt mondta, a vallásosság ne a múlt emléke, hanem a hit iskolája legyen, amelyből ma is erőt meríthetünk. 14. Leó pápa hangsúlyozta, hogy a hívőknek ki kell lépniük az önzésből, és nyitottnak kell lenniük a változásra. A Tisza kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon, aki mást állít, az hazudik és becsapja a saját szavazóit is, jelentette ki a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter a Fidesz kommunikációs igazgatójának közleményére reagált, amelyben az ellenzéki politikus ismét az uniós migrációs paktum visszautasítására szólította fel a kormányt. Felülvizsgálja az előző kormány által kiadott menedékjogokat a belügyminisztérium. A tárca lehetőséget ad az érintetteknek helyzetük tisztázására, azonban ha a vizsgálaton nem jelennek meg, nélkülük döntenek a státuszról. Az Orbán kormány több külföldi politikusnak, például 2 egykori lengyel kormánytagnak és a volt macedón miniszterelnöknek is menedékjogot adott. Szimpátia tüntetést tartottak Súlyog Tamás köztársasági elnök és több állami intézmény vezetői mellett a budai várban a köztársasági elnök hivatala előtt. A demonstráció szervezői hangsúlyozták, hogy pártpolitikai hovatartozás nélkül közösen állnak ki a magyar jogállamiság mellett, miután Magyar Péter miniszterelnök az április 12-i választás óta többször is lemondásra szólította fel az államfőt és számos állami intézmény vezetőjét is. A kormányfő közleményében kínosnak nevezte, hogy a tüntetésen körülbelül 400 ember vett részt, szemben a rendszerváltást akaró milliókkal. Napos nyári idő várható, kevés gomoly felhővel, csak az Alpokalja térségében lehet futózápor, zivatar. A szél gyenge marad, napközben 27-32, este 21-26 fok valószínű. A hét közepéig tovább melegszik az idő, majd szerdán néhol, csütörtökön már sokfelé várható eső, zápor, zivatar. A pontos idő 6 óra 4 perc.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Ez a Jazz reggel, minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Küldd be a dalod!
1: Bojki Tamás, a Szakcsi Rádió Küldd be a dalod felhívásának egyik győztese. Luka című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Jazznapló.
1: Cecil Taylor, vagy ahogyan emlegetni szokás, a zongora lázadója, a free jazz egyik legmarkánsabb alakja volt. Zongora játéka dühös, fizikai és ritmikailag elképesztően komplex. Művészete teljesen elrugaszkodott a tradicionális harmóniáktól. Gyakran balett, irodalmi vagy avantgárd művészeti környezetben is fellépett. Koncertjei inkább performanszok voltak, mint hagyományos előadások. Taylor számára a zongora ütő hangszer is volt, nem csak melodikus eszköz. Zenéjét nehéz kategorizálni, de hatása megkérdőjelezhetetlen. A 60-as évektől haláláig megőrizte egyediségét. Nem törekedett kompromisszumokra. Cecil Taylor zenéje egyszerre kihívás és inspiráció. Ő maga is egyfajta élő installáció volt.
0: Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádió.

Műsorajánló. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától. Baló István, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló. A jazz és a film kapcsolata már a kezdetektől igen mély. A néma filmek alatt ugyanis gyakran jazzzenekarok játszottak, természetesen élőben. A film noir klasszikusai, például A felvonó a vérpadra, Miles Davis zenéjével, már teljes filmnyelvet építettek a jazzre. A jazz tökéletes háttér, ha feszültség, vágy, vagy éppen dekadencia ábrázolása a cél. Az 1986-os jazz Párizsban Dexter Gordon főszereplésével jazz életérzést dokumentált. A mai kultfilmek a Whiplash vagy a La La Land a jazzt a modern közönséghez hozta közelebb. A műfaj ráadásul a magyar filmművészetben is jelen van. Grünwalski, Jancsó, Tarr vagy a Gulyás testvérek filmjeiben a jazz gyakran kísérletként vagy belső rezgésként jelenik meg. A jazz a filmben nem illusztráció, hanem érzelmi dramaturgia.
1: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz reggel a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Lemezbemutató koncert Harcsa Veronikával és Gadó Gáborral. Június 18-án a Budapest Modern Jazz Klubjában debütál a Harcsa Veronika Quintet, Jügen című új albuma. A Szakcsi Rádió csatorna hangjaként is ismert énekes, valamint Gadó Gábor gitárművész, a jazz mellett a klasszikus, a régi és a kortárs zene szépségeiben is örömmel merülnek el. Legújabb lemezük címe a Jügen egyfajta titokzatos szépségérzetre, esztétikai élményre utal, mely zeneileg ezen a koncerten tárul fel először a nagy közönség előtt. Hip-hop, funk, bossanova és jazz egyesítése egy igazán különleges koncerten. Június 20-án Budapest Központi Jazz Klubjában ad koncertet Luisa Zan, román énekesnő és a Gyárfás Trió. A magyar jazz három legendás alakja lép színpadra a belvárosban évente megrendezésre kerülő nagyszabású jazzfesztiválon június 27-én. A Trio Midnight, vagyis Olá Kálmán, Egri János és Balázs Elemér formációja több mint három évtizede alakult meg. Jellegzetes stílusuk standardekre és a zongora művész zeneszerző egyéni kompozícióira épül. A három kiváló zenész számos más hazai zenekar alappilléreként is tevékenykedik. A világ talán leghíresebb gitárvirtuózának szerzeményei jazz átiratban. Június 19-én este 8 órától Szigetszent Miklóson ad koncertet a Halper Hendrix Experiment formáció, melyben Halper László, talán már kitalálhatták, Jimi Hendrix számait dolgozza át. Az együttes 2010-ben jelentette meg legelső lemezét, melyen a világhírű jazz trombitás Randy Brecker is közreműködött. A nyári estén színpadra lép a zenekarvezető mellett Simko János, Kolman Gábor, Bér Zsolt és Kosztyú Zsolt.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától. Baló István, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: 1, 2, 3.
4: Minden nagy összecsapás előtt.
5: Ez azért nem játék.
4: Szükség van felkészülésre. Ezért villámedzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
6: Madarat tolláról, embert.
5: Kabátjáról.
4: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19 óra 35 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
4: Hírek a Szakcsi Rádióban.
7: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Fehérvári Petra. Korrupció ellenes és átláthatósági törvénycsomagot nyújt be az országgyűlésnek a héten Görög Márta igazságügyi miniszter, hogy Magyarország hozzáférhessen az uniós támogatásokhoz. A kormány közösségi oldalán közölte, a tervezett törvénycsomag többek között az igazságszolgáltatás függetlenségét, a részletesebb vagyonnyilatkozatokat, az integritáshatóság erősebb jogosítványait, az összeférhetetlenségi szabályok szigorítását és a magántőke alapok végső tulajdonosainak nyilvánosságát érintené. Közben a miniszterelnök közösségi oldalán azt írta,

0: megvonással, órákig tartó sarokba állítással és éjszakába nyúló takarítással büntették a gyerekeket, és bántalmazással fenyegették őket, hogyha a nyomozáskor a dolgozók mellé álljanak. Az ügyészség végrehajtandó börtönbüntetést, valamint a gyermekekkel kapcsolatos foglalkozástól és közügyektől való eltiltást indítványozott. Kiterjedt ukrán dróntámadás érte Oroszország több térségét hétfőre virradóra. Az Ukrajnától elcsatolt orosz ellenőrzés alatt álló Krím félszigeten egy Moszkva felé közlekedő személyvonat mozdonyát találta el egy drón. A támadásban egy ember meghalt, a mozdonyvezető megsérült. Dróncsapás érte a Krasznodari terület egyik kikötővárosát is, ahol egy ipari létesítmény területén tűz keletkezett. Az orosz védelmi minisztérium szerint a légvédelem 310 ukrán drónt semmisített meg az ország több régiója, valamint a Fekete és az Azovi-tenger fölött. Több száz vendégnek kellett elhagynia egy zalakarosi szállodát, miután hajnalban tűz ütött ki az épület alagsorában, közölte a Zala megyei katasztrófavédelem. A mosodában törülközők kaptak lángra, a tüzet gyorsan eloltották, de nagy volt a füst. A szálloda egyik dolgozóját enyhe füstmérgezés gyanújával kórházba vitték. Az oltás idejére 380 embernek kellett elhagynia a hotelt, de fél óra múlva vissza is térhettek szobájukba. Két hét alatt több mint 800 gyorshajtót füleltek le a rendőrök Csepelen. A május végi sebességmérési akció rekordere a Weiss-Manfred úton az 50-es táblánál csaknem 130-al száguldott. A sofőrre 468 ezer forintos bírságot szabtak ki. Erős földrengés rázta meg a Fülöp-szigetek déli részét, többen meghaltak. A hetes erősséget meghaladó földmozgás miatt a Fülöp-szigeteken, Indonéziában, valamint Japán egyes partvidékein is cunami riadót rendeltek el. Itthon napos nyári idő várható kevés gomoly felhővel, csak az Alpokalja térségében lehet futózápor, zivatar, a szél gyenge marad. A hőmérséklet napközben 27-32, este 21-26 fok között alakul. A hét közepéig tovább melegszik az idő, szerdától azonban egyre több felé várható zápor, zivatar.
1: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délelőtt, minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától. Baló István, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz délután. Minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Én azt gondolom, hogy a zenésznek az a dolga, hogy az, amit ő csinál, arra fölhívja a közönsége figyelmét, anélkül, hogy most azért játszan, hogy a közönségnek ez tetszen. Nem. Ha onnan indulunk ki, hogy a közönségnek csináljuk a zenét, akkor arra ott van a populáris kultúra. Ott a közönségnek csináljuk a zenét. Megnézik, hogy mire érzékenyek. Most ez a divat, most az a divat, most gyorsan beszélünk, most lassan, most szépet éneklünk, most stb. Ott a populáris kultúra az így működik, és ebben megint csak hangsúlyozom, hogy az égvilágon semmi bajom nincs. Ez a műfaj, ez ennél egy picit bonyolultabban működik. Nem, hogy nem ajánlanék egy friss, jazz kevésbé ismerő embernek műsort, hanem azt mondanám, hogy hunyja be a szemét, és bekér rá a programfüzetre.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Hárs Róza, a Szakcsi Rádió, küldd be a dalod, felhívásának egyik győztese. Confused című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Ez volt a Jazz délelőtt a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló.
1: 1, 2, 3.
2: Minden nagy összecsapás előtt.
3: Ez azért nem játék.
2: Szükség van felkészülésre. Ezért villám edzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
4: Vadarat tolláról, embert.
3: Kabátjáról.
2: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19 óra 35 perctől a Dunán.
0: Jazz délután. Minden hétköznap déltől. Hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ez a Szakcsi Plusz, a Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
5: Köszöntöm a hallgatókat, a Szakcsi Plusz mai adásának vendége, Majsai Roland, dobos, zeneszerző, tanár, én Esztergályos Máté vagyok. Nagy szeretettel köszöntelek a Szakcsi Rádió stúdiójában, és örülök, hogy beszélgethetünk.
6: Én is köszöntelek téged és a kedves hallgatókat, és örülök, hogy itt lehetek. Köszönöm a meghívást.
5: Most egy picit a jelenetből indulunk ki, és innen kezdjük a beszélgetést, hogyha megengeded. Most mi zajlik körülötted így jazz zenei szempontból? Milyen projektekben vagy benne, illetve mi az, ami leginkább foglalkoztat?
6: Hát itt ilyenkor mindig elsősorban mindig a Symbiosis 5-ot szokta megemlíteni. Az talán az ilyen, mondhatni, hát idézőjelben elsődleges zenekar, mert ugye az működik a legrégebb óta. Ott játsszuk a legtöbb saját szerzeményemet. Aztán még három zenekart említenék meg itt hirtelen, az egyik az a Budapest Orchestra projekt, ez egy nagy zenekar Tompa Ábel vezetésével. Én mindig is nagyon szerettem nagy zenekarokba játszani, úgyhogy ez is egy fontos része az életemnek. És még a másik kettő, az pedig a Pap Tamás Bőgős által vezetett Black Tea Group, illetve a Tacet Jazz Quintet, akikkel ezzel a két zenekarral a Jazz Showcase-en is részt vettünk most januárban, vagy talán már február elején, nem tudom, valahogy így január végén, február elején, és nagyon jó élmény volt, és ebből kifolyólag most elég sok lehetőséghez jutottunk a nyáron.
5: Hiszen

0: ugye dobosként ez kifejezetten jó kérdés.
1: Nagyon köszönöm.
0: Mert ugye, hát igen, én legalábbis úgy gondolom, meg szokták is mondani, hogy ez a Big Band műfaj a legnehezebb dolog nekünk, mert ugye, hát minél több embert kell összefogni, annál nehezebb a történet, és szóval ez nem annyira úgy megy, hogy az ember csak is zenekarba játszik, akkor utána nem biztos, hogy egyből így csak így egyszerűen menni fog neki egy ilyen nagy zenekari játék, úgyhogy ahhoz nagyon hát szokni kell, meg csinálni kell. Igazából az az érdekesebb, hogy szerintem ezt úgy otthon gyakorolni nem is lehet egyedül, hanem ez tényleg az kell, hogy az ember egy ilyen zenekarba játszon, hogy hozzászokjon ez az egészhez, hogy milyen így vezetni egy ilyen soktagú brigádot. Szerencsére nekem erre volt lehetőségem, mert már azért elég régóta játszok egy másik big band, amit most nem említettem meg. Az egy ilyen, azt mondtam, hogy fél profi big band, tehát hogy nem hivatásos zenészekből áll, de valahogy még konzis koromban oda kerültem, és igazából minden keddeste van egy kis összejövetel, nyilván nem mindig tud mindenki ott lenni, egy ilyen nagy tagú zenekarnál ez elég nehéz, de azért általában elég szép számba összegyűlünk, és akkor ott gyakoroljuk ezeket a számokat igazából lelkesedésből. Ugye, ahogy mondtam, ez nem egy profi zenekar, tehát igazából fellépések se nagyon vannak, csak néha, de gyakorlásnak ez tökéletes, és ennek én mindig nagyon örültem, mert szerintem kevés dobosnak adatik meg, hogy ezt így tudja gyakorolni ilyen környezetben, meg ilyen körülmények között.

0: Ez a Szakcsi Plus, a Szakcsi Rádióban.
1: Nem túl nagy felelősség ilyen szervezőerőnek lenni, már úgy értem a koncerteken, dobosként egy ekkora zenekarnak a középpontjában lenni?
2: Hát de alapvetően az, és sokan, és én már beszélgettem olyan dobossal, aki kifejezetten nem szerette ezt. Nem annyira, szóval ez ilyen szituációkban talán kevesebb dolog fér bele, úgymond kevesebb idézőjeles hiba talán, tehát nagyon tudni kell a számokat, meg nagyon tudni kell, hogy bizonyos dolgokat hogyan készítesz elő a zenekarnak. Szóval, hát igen, azért ez egy nagy felelősség, igen.
1: Vissza tudsz emlékezni mondjuk a nem is olyan távoli múltba, amikor a gyermekkorodban rád mondjuk jellemzőbb volt inkább ez, hogy adott közegben, nem tudom, óvoda, iskola, jellemző volt rád ez, hogy egy ilyen szervezőerő voltál, ami esetleg később aztán oda vezethetett, hogy te jól érzed magad egy ilyen nagyobb zenekarban, vagy inkább, vagy mondjuk jellemben ez egyáltalán nem kell, hogy passzoljon a kettő egymáshoz?
2: Hát... Szerintem, hát most magamból kiindulva nem feltétlenül, mert én nem voltam egy ilyen típusú ember soha, nem voltam egy ilyen központi figura. Úgyhogy szerintem ahhoz, hogy az ember egy ilyen zenekart úgy tisztességesen, vagy hogy tisztességesen helyt tudjon állni egy ilyen zenekarba, nem feltétlenül szükséges szerintem ez. Nyilván biztosan nem árt, meg egyébként a legnagyobb big band dobosok, azok biztosan azért ilyesmi figurák lehettek, mint például Buddy Rich, meg kell említeni, ő azért egy elég karizmatikus figura volt. De
1: attól függetlenül lehet, hogy az óvodában nem volt, nem szeretett mondjuk a középpont, vagy nem ő hívta össze játszani a gyerekeket, szóval attól függetlenül, mert még a karizmatikusság az természetesen ugyanúgy rád is jellemző, az nem biztos, hogy valaki szeret lubickolni attól még gyerekként hasonló szituációban, szóval nem biztos, hogy jó az összefüggés, csak kíváncsi voltam, hogy vajon ez visszavezethető ez a valamilyen olyan tulajdonságra, ami akár már gyerekkorban is csírázik.
2: Jó kérdés. Igazából most, ami hirtelen eszembe jutott ezzel kapcsolatban még, amit rám egyszer mondott egy nagyon jó barátom, hogy azt szereti bennem, hogy én egy ilyen támogató figura vagyok. És talán most így teszem, hogy lehet, ez a tulajdonság az, ami segít egy ilyen nagy zenekari környezetben is, hogy ott is mindig azon vagyok, hogy a zenészeket támogassam maximálisan.
1: De mondjuk ez egy érdekes szituáció, mert ugyanakkor nagyon szóval segíteni, hogy lehet egy ilyen koncerten mondjuk adott zenészeket, hiszen akkor neked mondjuk el kéne térned akár a tempótól.
2: Ja, hát nyilván inkább az, hogy megpróbál az ember minél egyértelműbben játszani, és egyértelműbb jeleket adni. Nyilván mindig, nem mindenkinek mindenben nem tudok segíteni, de alapvetően, ha az ember egy főként egy ilyen nagy zenekarról úgy játszik, hogy az egyértelmű, és akkor az mindenkinek világos, hogy igazából ilyen egyszerű dolog, hogy egyértelmű, hogy hol az egy, meg azok a felütések, azok hova jönnek, meg én hova érzem, akkor már ők is tudni fogják, hogy akkor nekik hova kell játszani. Szóval inkább ilyesmi dolgokra gondolok, hogy ebbe segíteni, nem feltétlenül a saját egódat előtérbe nyomni, és akkor mindenképp valami nagy őrült dolgot megcsinálni, ami aztán jobb esetben sikerül, rosszabb esetben nem, és rosszabb esetben ugye akkor borul az egész zenekar, hanem igen, tehát inkább olyan dolgok, inkább elsősorban a zenét szolgálni. Mondjuk ilyen szempontból ez mindenhol, minden zenében igaz természetesen, de talán Big Bandben különösen.

0: te eddigi karrieredben megfigyelhető, hogy ragaszkodtál mindig is ez a bizonyos egyértelmű játékhoz, vagy amikor mondjuk elkezdtél komolyabban foglalkozni a zenéléssel, vagy a dobolással, akkor azért voltak olyan gondolataid, hogy te most itt megmutatod a világnak, hogy ez, és eltérsz, és majd kövessen téged mindenki. Csak azért is kérdezem, mert sokszor megfigyelhető, hogy a érési folyamattal, ami az elején még nagyon didaktikusnak tűnik, vagy nagyon egyértelműnek, utána van egy kis, hogy mondjam, egy ilyen kitörés, vagy egy ilyen elszabadulás, de aztán idővel mégiscsak az válik fontossá, tehát, hogy kvázi a kevesebb, néha több.
1: Persze, ez szerintem ez azért mindenkiből, aki zenél, van, hogy meg akarja mutatni magát, és ezzel egyébként szerintem egy picit néha küzdök is, tehát néha tudatosan át kell állítanom magam, hogy ez most nem az a szituáció, ahol ilyen dolgokat kell csinálni, vagy ilyen dolgokat szabad csinálni. Szóval tulajdonképpen igen, voltak is, meg vannak is ilyen szituációk, amikor azt érzem, hogy picit vissza kell vennem az egóból tudatosan. Szerencsére talán egyre kevésbé, de aztán meg vannak olyan szituációk, vannak olyan zenék, például a Black Tea Group az egy ilyen, vagy akár a Szimbiózis is ilyen, csak azért mondtam elsősorban a Black Tea-t, mert hogy ott nagyon, ez ugye egy ilyen avantgarde zene sokszor, tehát ott nagyon sokszor inkább az attitűd számít elsősorban, és az, hogy hogyan. És nem feltétlenül a idézőben technikai vagy ritmikai dolgok, hogy minden legyen a helyén, nem ez számít elsősorban, hanem az, hogy amit csinálsz, az teljes beleéléssel csináld, és hogy ott például jól jön ez, hogy ott meg akarja mutatni magát az ember. Szóval igen, ez ilyen érdekes, hogy valahogy így mérlegre kell tenni, hogy mennyire akarod megmutatni magad, de ugyanakkor mennyire kell tudatos lenni, meg mennyire kell visszafogni magad, ezt valahogy mérlegre kell állítani, és bizonyos esetekben inkább az egyik fele billen a dolog, bizonyos esetekben inkább a másik felé billen.
0: És például azokban a zenékben, amiket te hallgatsz, mondjuk jelenleg, vagy akik meghatározók voltak az eddigi életedben, ők inkább milyen dobosok? Vagy hogyha lehet akár említeni itthonról, vagy nemzetközi szintéről bárkit, akkor hogyan áll ez össze, amiből a lényegileg a te stílusodat, vagy a te inspirációdat így meg lehet a leginkább határozni?
1: Igen, hát ez nagyon, nagyon, nagyon sokrétű, meg nagyon változó. Tehát most például akár az első ilyen jazzben az első nagy inspirációm Max Roach volt. Ő például egy elég, ő mondjuk érdekes, mert ő eleinte nagyon ilyen konkrétan dobolt mindig, de aztán ő is nagyon sok olyan zenét kreált, ami meg már kevésbé az. Szóval ő is valahogy a kettő között volt, vagy akár például Elvin Jones, ő egy John Coltrane Quartet dobosa volt többek között, ő például egy elég megfejtetetlen játékot játszott, ami szintén nem feltétlenül mindig követte ezt a big band dobolást például, hanem egy nagyon sajátos tempó vagy ritmikai érzékkel játszott. De ugyanakkor még egy nagyon nagy inspirációm a Bill Stewart, ő a Max Roachhoz és az Elvinhez képest egy fiatalabb ember, bár már ő is ugye 60, de azért egy úgymond későbbi figurája a jazznek. Ő például egy nagyon-nagyon precíz és nagyon-nagyon penge jazzdobos, hogy mindig ott van, mindig tempóban van, mindig nagyon pontos, de ő valahogy megtalálta ezt, hogy emellett nagyon is, nagyon zenei. Tehát, hogy nyilván sokszor az a baj sok dobosnál, hogy ez az elsődleges, mindig erre koncentrálnak, hogy tempóban legyenek, meg minden pontos legyen, és a zeneiségre meg kevésbé fókuszálnak. A Bill Stewart, ő nem ilyen, ő ezt abszolút megtalálta, ennek az egyensúlyát. Ha egy dobosnak van egyénisége, akkor, és az egyéniség az működik, és tényleg a zenébe zeneit szolgálja, akkor azt abban én nagyon bele tudok szeretni, függetlenül attól, hogy mennyire pontos, meg technikailag mennyire helyes.
0: Amikor egy jazzkoncerten a hallgató nem érti, tehát azt érzi, hogy ő például elvesztette az egyet, és egészen elképesztő, hogy ér vissza a dobos, akkor te, mint szakértő, amikor ezeket hallgatod másnak a koncertjén, de beszélhetsz a saját élményről is persze, akkor ilyen szinten egyébként van, hogy tévedés történik, vagy hogy adott esetben hiba történik? Mert ugye itt a nem szakavatott fül ezt nem tudja tetten érni. Egy rock koncerten igen, hogy ott most hoppá, de a jazzben egyáltalán létezik ilyen a dobolásban, hogy hiba?
1: Hát abszolút létezik. Igazából most például hasamra csapok, mondok egyet, például egy dobszólónál, hogy ott ugye létezik olyan, amikor a dobos teljesen szabadon szólózik, de létezik olyan, amikor periódusra, amikor körre szólózik, tehát hogy úgymond körre. Tehát, hogy amikor van egy, így egyszerűen megfogalmazva, megvan szabva, hogy hány ütemet kéne játszania. Például, ha azt mondjuk elveszíti a dobos, az úgymond idézőjelben egy hiba. De
0: a többiek azonnal érzékelik, hogy itt most mondjuk többet játszott, vagy
1: hát
0: kevesebbet?
1: Hát igen, érzékelik, hogy nem tudják, hogy most elveszítették azt a fonalat, hogy most hol tartunk, nem tudják, hogy mondjuk mikor kell majd visszajönniük. Tehát ilyen klasszikus értelembe vett hiba létezhet, csak nyilván a jazz az egy elég, azért alapvetően még mindig egy elég megbocsájtó műfaj. Tehát hogyha az ember utána egyértelműen vissza tud térni, és felül tud kerekedni a hibáin, akkor végül is ki lehet ezt javítani úgy, hogy végül is nem az lesz az embernek, meg a hallgatónak esetleg az élménye, hogy igen, ezt most elrontotta, vagy esetleg az, hogy inkább jobban fogalmaz, hogy hát igen, elrontotta, de aztán milyen jól kijött belőle. Kicsit ez, és ez sincs igazából semmi gond, és ez is egy nagyon nagy, és egyébként nem egyszerű, úgymond skíje a jazznek, hogy igazából, mivel improvizatív, ezért hát benne van a pakliba, hogy nem mindig jön össze minden, tehát hogy mivel mindent, sok mindent szabadjára engedünk, ezért benne van ez. Ugyanúgy egy sportmeccsen is benne van, hogy nem mindig jön össze egy focistának, vagy egy boxolónak nem mindig jön össze minden kombináció, vagy nem is tudom. De ez is egy fontos, amit mondtam, fontos skill ebből kifőleg, hogy ezen felül tud-e kerekedni az ember, és például nem megy rá mondjuk utána a kedve, hogy, mert például én személy szerint ilyen voltam sokáig, hogy ha valami apró hibát elvétettem, ami egyébként olyan volt, hogy a közönségnek egyáltalán nem tűnt fel.
0: Nyilván.
1: És sokszor még a zenészeknek se, akikkel játszottam. Nyilván. De hogy én meg bennem úgy fogalmazottam, hogy hú, ez biztos most valami borzasztó dolog volt, akkor az ráment a kedvem az egész koncertre valahogy. Kicsit ilyen túl perfekcionista voltam. Szerencsére ezt ma már sikerült levetkőznöm, de ezt fel kellett ismernem, hogy ez gátol engem a zenében, meg abba, hogy tényleg azt elérjem, amit szeretnék ezzel, hogy tényleg olyan élményeket szerezzek, amiért zenélek, meg tehát olyan állapotba kerüljek, amiért az ember zenél. Szóval ahhoz ezt le kell vetkőzni egész egyszerűen.
0: És elfogadni, hogy a hibából aztán ki lehet jönni jól.

0: Ez a Szakcsi Plusz, a Szakcsi Rádióban.
1: Valahogy közelebb állnak-e azok a sportágok hozzád, amiben a ritmusnak ilyen fontos szerepe van, mert most pont a ökölvívás vagy a labdarúgással azokban azért azt gondolom, hogy van, és hogy akár űzni, vagy akár figyelni, talán egymást fejlesztheti a kettő?
2: Ja, igazából a labdarúgás az közel áll hozzám, azt követtem mindig is. Egyébként más sport úgy, minden sportot szeretek, de nem feltétlenül követem úgy. Még egy sport van, amit követek, az a snooker. Azt nagyon szeretem.
1: És ennek lehet a kettő köze egymáshoz?
2: A mindos zenének?
1: Hát megpróbálok mindig valami hidat képezni a magánélet meg a hivatás között. De.
2: Hát talán az lehet a közös a snookerbe és a zenébe, vagy a dobolásba, hogy a snooker is számomra egy elég ilyen meditatív dolog. Ugye ott is a történések nem olyanok, mint egy foci meccs, hogy gyorsan történnek, hangzavarra minden, hanem bemennek egy szobába, csönt.
1: De mondjuk a dobolásnál gyorsan történik, legalábbis a hallgató számára.
2: Igen, ez igaz. Ilyen szempontból ez különbség, de ugyanakkor a fókusz, meg ez a fajta számomra ez a meditációs dolog, kicsit meditációs hasonló dolog, ami a dobban előjön.
1: Ez egy ilyen flow élmény akkor neked a dobolás?
2: Flow élmény, vagy? Meg sokszor az van, hogy ugye hogy dobnál sokszor nagyon... Nem minden esetben, de azért általánosságban ilyen eléggé monoton dolgokat csinálunk, úgymond. Amit persze igyekszünk díszíteni, de én ezt a monoton dolgot mindig nagyon szerettem, mert mindig számomra kicsit ilyen így megnyugtatott, tehát hogy adott egy ilyen, meg nagyon, és ez kicsit ez számomra ilyen a meditációs élményhez hasonlít, amennyire én ismerem a meditációt. Nyilván nem vagyok még egy expert benne, de próbálok azért belemenni.
1: De ez például nagyon érdekes, hogy a dobolás közben van, hogy eszedbe jut aznap, ami történt, vagy hogy holnap, vagy aggodalommal tölt el esetleg közben, hogy másnap, vagy egy hét múlva milyen feladat vár rád, vagy bármilyen dolog, vagy ez totálisan kikapcsol?
2: Hát sajnos van, hogy eszembe jut, de ez is egy olyan feladat szerintem, amit az embernek el kell érnie, hogy ne történjen meg, hanem csak a zenére tudjon fókuszálni, vagy azokra az érzelmekre, azokra a löketekre, ami a zenéből jön, tehát hogy 100%-ban a zenébe tudjunk lenni. Ez szerintem egy nagyon fontos dolog, ami nem egyszerű, ugye, nyilván, mert mindenfelé gondolkodunk, mi lesz holnap az ebéd, meg kéne csinálni. Igen. De hogy igen, ezt is meg kell tanulnunk legyűrni, hogyha tényleg maradandó élményeket szeretnénk magunknak, meg szerintem a közönségnek is szerezni.
1: Ami viszont fontos, a legfontosabb kérdés, és még nem hangzott el, hogyan lett egyáltalán belőled dobos?
2: Hát ez még általános iskolás korom még nyúlik vissza. Igazából valahogy nem is az volt, hogy én úgy kifejezetten dobos akartam lenni, hanem úgy alakult, hogy szerettem volna zenekarba játszani. És volt már egy gitáros az osztályba, ahova jártam, és akkor vele beszéltük, hogy na, akkor kéne valamit csinálni, viszont ez tök jó, de én még nem játszok hangszeren. Úgyhogy valamit akkor el kéne kezdeni.
1: Milyen zenei hatásokra?
2: Hát akkoriban én inkább ilyen rockzenéket hallgattam, inkább talán így mondhatni ezeket a klasszikusabb rockzenéket, mint a Led Zeppelin, vagy a Beatles, vagy Who, ilyesmi dolgokat hallgattam inkább, vagy Nirvana, ilyesmik, szóval nem is feltétlenül annyira régieket, bár a Nirvana is már ugye az se egy mostani dolog. Ez a világ. És igen, azt szóval...
1: Nem volt hangszer.
2: Nem volt hangszer, igen. És akkor jött az ötlet, hogy akkor hát akkor kéne valami olyat, hogy akkor ne gitár, az már van, akkor basszusgitár vagy dob. Aztán valahogy a dob lett. Azra már nem emlékszem, hogy pontosan hogy miért. Ja, valahogy végül is ez lett.
1: De akkor beszereztetek egy dobfelszerelést, tehát onnan elindultál olyan határozottsággal,
2: ja, igen. Igen, igazából a szüleim részéről nem jött először ez az egyértelmű támogatás, azért ők nem ilyenek, hogy szerencsére egyébként nem olyanok, hogy mondok valamit, és akkor oké, fiam, egyből veszünk neked egy félmilliós hangszert, meg ilyenek.
1: A zeneiség ott van a családban.
2: Igen, ott van, abszolút, de azért olyanok, hogy ez most kíváncsiak voltak, hogy ez most tényleg
1: hideg fejjel.
2: Igen, ez most tényleg egy hirtelen fellángás, hogy komolyan gondolom-e. És aztán valahogy tényleg ez nálam nagyon, nagyon így beleszállt a fejembe, hogy akkor én ezt akarom csinálni, és akkor elkezdtem tanulgatni magamtól dolgokat otthon, meg összeraktam dobozokból ilyen dobszfelszerelés, meg ilyenek, szóval és akkor elkezdtem azon gyakorolgatni, szóval amikor már eljutottunk oda, hogy végül aztán vettek nekem dobfelszerelést, akkor már úgy tudom, hogy csomó minden így megvolt, tehát mivel mondom, már gyakoroltam azelőtt is, szóval igen, szóval valahogy dobszerkó nélkül is már elkezdtem ezeket az ezt az egészet csinálni. Igen, és aztán ugye utána látták, hogy igen, ez engem ez foglalkoztat, és akkor utána már ők is támogattak, egészen a mai napig nagyon erősen támogatnak ebben a dologban. Igen, hát valahogy ez megszáll, igen, valahogy a megszállottja lettem a dolognak.

0: És kik voltak a legjelentősebb tanáraid?
1: Hát az első tanárom is Sárvári Kovács Zsolt volt, tőle 6 évet tanultam a Tóth Aladár zeneiskolában.
0: Bocs, bele kell szúrnom, akkor ekkoriban a jazz már úgy megérintett, vagy ez még formálódott akkor?
1: Valamilyen szinten igen, mivel apám is ugye, ezt már beszéltük, hogy a családban azért nagy hagyománya
0: van. Igen,
1: hogyne, ennek.
0: hogyne.
1: Apám is ugye énekes, és neki is nem csak jazzt adott elő soha életében, mindig ő is elég sokrétű, sok felé érdeklődött. Voltak olyan albumai, amik kifejezetten jazz albumok voltak, például volt a Swing Swing Swing című albuma, ahol big band zenéket énekelt, ilyen standardeket big band feldolgozásban, és azt elég sokat hallgattuk, és az nekem nagyon tetszett például akkoriban. Meg szóval nagyon sok mindent szerettem akkoriban, szerintem, amiről nem tudtam, hogy az úgy jazz, de hogy úgy tetszett. De hogy akkoriban, még amikor elkezdtem ott tanulni, ez 12 évesen, vagy valahogy így, akkor megkérdezték volna, hogy mi a kedvenc műfajom, akkor nem azt mondtam volna, hogy a jazz, hanem azt mondtam volna, hogy a rock. Igazából én úgy vagyok vele, hogy semmi baj nincs azzal, ha valakit a jazz a különlegessége miatt fog meg az ilyen egyedisége miatt, vagy hogy mondjam is, hogy szóval szerintem nincs ezzel se probléma, mert így is közelebb kerül valamihez, ami szerintem egy baromi jó dolog. Szóval igen, ott a Sárvári Kovács Zsolti tanított, aki mert szerintem egy fantasztikus tanár, meg egy fantasztikus ember, és nagyon-nagyon sokat tanultam tőle, meg tényleg olyan hozzáállása van a zenéhez, ami szerintem nagyon-nagyon inspiráló. Tehát az a lelkesedés, az szóval igyekszem felnőni ahhoz a lelkesedéshez, és a mai napig, amiben ő így van. És nagyon-nagyon sok zenét mutatott nekem. Egyébként részben az, hogy miatta kerültem közel a jazzhez részben, mert ő volt az, aki olyan dolgokat mutatott nekem, amit nem biztos, hogy hallottam volna magamtól. Sokszor nála ebből állt az óra, hogy akkor odaültünk a gép elé, és akkor ott mutogatott nekem mindenféle csodálatos zenéket. Aztán, amikor konziba kerültem, Gerőj Tamástól tanultam, illetve a Serei Dánieltől, nyilván ők is szintén nagyon nagy hatással voltak rám, nyilván minden tanárom nagyon nagy hatással volt rám. Zsolt itt nyilván azért lehet kiemelni, mert ő volt az első, és ő volt a legnagyobb hatással rám ebből kifolyólag. A Zeneakadémián pedig, a Zeneakadémián eléggé sok tanárom lett végül, az alatt a 3 év alatt, amíg oda jártam, mert kifogtam szerencsére a 2020-at kifogtam, amikor ugye volt a Covid pandémia, úgyhogy ez pont eléggé keresztbe tett nekünk, és ebből kifolyólag elég nagy lett ott az, a mozgás tér, vagy többek között ezért is. Amikor elkezdtem, akkor Benko Ákostól tanultam, illetve Jeszenszky Györgytől, és aztán a végén pedig Gyárfás Attilától és Csizi Lászlótól.
0: Ebből a duóformációból lett valami, amikor a gitáros osztálytársaddal úgy döntöttetek, hogy összeálltok és elkezdesz dobolni?
1: Ja, lehet, abszolút.
0: Tehát az szerencsére megvalósult, nyugtass meg.
1: Persze, megvalósult. Lett ezt egy énekesünk is, úgyhogy hát basszusgitáros nem találtunk sajnos.
0: Jó, hát
1: az már. 7.-ben, 6.-ban nehéz egy kicsit, akkor jó, hogy valahogy nem lehet. Szerintem kevésbé érdeklődnek arra fel az emberek, legalábbis nekem ez a benyomásom. De összejött, és nagyon-nagyon felléptünk farsangi bálokon, meg ilyenek, úgyhogy ja, voltak jó élmények, meg voltak kicsit úgymond cikisebb élmények, amikre így úgy emlékszem, de végül is ez is nagyon fontos része az életemnek, és épített abszolút.
0: És jelenleg hogyan fogalmaznád meg te, nem így hivatkoztam most én sem rád, meg nem ezt beszéltük meg, de markánsabban jazzdobos vagy, vagy inkább dobos, aki különféle műfajokban játszik?
1: Hát inkább azt mondanám, hogy dobos, aki több műfajban játszik, de azért mondhatni a jazz volt azért mindig az, amiből elsősorban talán kiindultam, vagy hát nyilván már azután, hogy elkezdtem a jazz felé érdeklődni természetesen, azelőtt azért inkább a rock meg ezek. Én egy jazzes dobos vagyok, aki több műfajban játszik. Igen. Inkább talán ez most hirtelen ezt mondanám rám jellemzőnek.

0: És amit még, amiről nem beszéltünk annyit, de most lehet, hogy csak egy rövid motto vagy jelige kapcsán szeretném ezt felhozni, hogy ugye tanár is vagy, és ebben mi a hitvallásod, hogyha lehet így megfogalmazni, vagy árszpoétikád?
1: Fú, hát az a baj, ezekben nem vagyok olyan jó, ezekben az egymondatos válaszokban.
0: Nem kell egy mondatban.
1: Akkor jó,
0: egy köszön. Szóban is lehet.
1: Ja, oké, jó, rendben.
0: Nem, tehát hogy nyugodtan fejtsd ki.
1: Hát igazából számomra a tanítás azért fontos, egyébként ebbe is a Sárvári Kovács Zsolti inspirált, hogy ezt...
0: Ezt gondoltam.
1: Igen, ezt mindenképpen erre az útra is lépjek, vagy ott jött meg az iklete erre, mert rám hatalmas hatással volt ő is. Igazából én a gyermekkoromban igazából számomra az volt az iskola, én nem annyira szerettem a rendes iskolát, inkább a zeneiskolát szerettem, és ebben nyilván Zsoltiak nagyon nagy szerepe van. És én olyan sok dolgot, ami meghatározó lett az életem, olyan sok zenét ott ismertem meg. Szóval azért fontos ez számomra, mert szerintem egy olyan életet élünk, ahol az információk sokszor elmennek egymás mellett, és egy zeneiskolában, egy zeneórán jó, hogyha ezt az ember összetudja, meg tudja mutatni a diáknak, hogy létezik ilyen zene, hogy például, hogy jazz, ami nem arról szól, hogy egy reklámzene, és akkor vagy valami, vagy egy TikTok videó alávágják, ahogy éppen táncolnak, vagy ilyesmi, hanem hogy arról szól, hogy figyelsz rá, és engedett, hogy a hatalmába kerítsen. Úgyhogy számomra ezért fontos a tanítás, hogy ezt az érzést, ezt a dolgot, ezt át tudjam adni a tanulóknak, és ezáltal olyan irányokat mutatni, ami tényleg úgymond az élet minőségükön dob.
0: És esetleg ők is úgy élhessék ezt, tehát, hogy még egyfajta ilyen meditatív állapotba is kerülhetnek ezeken
1: abszolút,
0: az órákon.
1: Igen.
0: Hát nagyon köszönöm, hogy elmondtad ezeket, és örülök, hogy beszélgettünk a további mind itthoni, mind jelentős külföldi fellépéseitekhez, illetve hát magához a tanításhoz is pedig nagyon sok sikert kívánok. Örülök, hogy itt voltál.
1: Nagyon szépen köszönöm, és köszönöm, hogy itt lehettem.
0: A Szakcsi Plus mai adásának vendége Majsai Roland, dobos, zeneszerző, tanár volt. A szerkesztő műsorvezetőt, Esztergályos Mátét hallották.
2: Ez volt a Szakcsi Plus, a Szakcsi Rádióban. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Műsorajánló. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
3: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
4: a Julia Hősman Quartet koncertje hallható, majd ezt követően a Jazz Pression, valamint Bódi Margit és barátainak koncertje hallható.
2: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
5: Jó napot kívánok! A szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Berente Marian. Mától Mecser Tamás az új országos rendőrfőkapitány. A dandártábornok eddig a Heves vármegyei rendőrfőkapitányságot vezette. Az URFK élén Balogh János rendőr altábornagyot váltja. Mecser Tamás a rendőrtiszti főiskola mellett jogász diplomát is szerzett. Dolgozott az Edelényi és a Kazincz-Barcikai rendőrkapitányság vezetőjeként, majd a Borsodabói Zemplén megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi rendőrfőkapitány helyettese is volt. Az európai védelem erősítéséről és Ukrajna támogatásáról tárgyalnak az uniós védelmi miniszterek Cipruson. A honvédelmi miniszter szerint a jelenlegi biztonsági helyzetben kiemelten fontos a közös európai fellépés és a védelmi képességek fejlesztése. Ruszin Szendi Romulus közölte, a megbeszélések témái között szerepel a tengeri biztonság, az Oroszországot segítő árnyékflotta elleni fellépés, valamint az európai védelmi stratégia végrehajtása. Magyarország külpolitikája ismét láthatóvá és kezdeményezővé vált Európában, jelentette ki a külügyminiszter. Orbán Anita a minisztérium második állománygyűlése után emlékeztetett arra, hogy az elmúlt hetekben új lendületet kapott a magyar-lengyel párbeszéd, elindultak a magyar-ukrán egyeztetések a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezéséről, és megszületett a megállapodás az uniós forrásokról. Hozzátette, az Erasmus program újraindítása több ezer magyar hallgató előtt nyithat új lehetőségeket. A közhatalmi döntéseknek nem csak a formai követelményeknek, hanem az emberi méltóságnak is meg kell felelnie. Erről beszélt 14. Leó pápa a spanyol parlamentben. A katolikus egyházfő hangsúlyozta, hogy minden politikai döntés valós embereket érint, különösen azokat, akiknek kevés lehetőségük van hallatni a hangjukat. 14. Leó az első pápa, aki felszólalt a spanyol törvényhozásban. Itthon kizuhant egy diák egy székesfehérvári kollégium 5. emeletéről, állapota stabil. A baleset éjfél után történt a József Attila középiskolai kollégiumban, a fiatalt kórházban ápolják.

0: dolgozóját enyhe füstmérgezés gyanújával kórházba vitték. Újra elérhető a vonatinfo, a szerelvények valós tartózkodási helyét mutató térképes alkalmazás. A szolgáltatáshoz nem kell regisztráció. A következő hetekben azon dolgoznak majd, hogy az információk a MÁV Plus applikációjában és webes felületén is elérhetőek legyenek, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Röviden az időjárásról. Napos nyári idő, várható kevés gomoly felhővel, csak az Alpokalja térségében lehet futó zápor, zivatar. A szél gyenge marad. A hőmérséklet délután általában 27-32, este pedig 21 és 26 fok között alakul. 12 óra múlt 4 perccel.
1: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója. Ez a Jazz délután minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

Itt van a szó. Itt van egy álom, a hintaló.

0: Jazznapló.
1: Míg az alapvetően befelé forduló Juhász Gábor jelenléte a 90-es években folyamatosan vált egyre hangsúlyosabbá, addig a nála két évvel fiatalabb Oláh Kálmán szinte azonnal berobbant. Generációja legtehetségesebb jazz zongoristája még 20 éves sem volt, amikor Balázs Elemérrel és Egri Jánossal a 8. kerületben megalapították a mainstream jazz nemzetközi színvonalon játszó Trio Midnight zenekart. Oláh Kálmán emellett a Tomsics Kvartett, a Kőszegi Trió és a László Attila Band meghatározó muzsikusa is volt, majd 1994-ben saját szextettet hozott létre. Zongoratudása mellett zeneszerzőként is a világ élvonalába tartozik. Különleges zenei világának fontos, stílusokon átívelő részét képezik a sajátos, a klasszikus zene és a jazz világát összefonó művei.
0: Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Műsorajánló.
1: 1, 2, 3.
2: Minden nagy összecsapás előtt.
3: Ez azért nem játék.
2: Szükség van felkészülésre. Ezért villámedzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
4: Madara tolláról, embert.
3: Kabátjáról.
2: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19 óra 35 perctől a Dunán.
5: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
6: a Julia Hősman Quartet koncertje hallható, majd ezt követően a Jazzpression, valamint Bódi Margit és barátainak koncertje hallható.
5: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Baló István, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Én nem tanulok mondjuk 6 éves koromtól fogva zenét, és nem jártam konzervatóriumba, nem jártam utána jazz tanszékre, és mégis itt vagyok. Tehát most azt mondanám, hogy szerintem a legnagyobb része azért nem tanulható. Tehát egyszerűen vannak szabályok, de aztán amikor valaki kiáll a színpadra, akkor ott nincs idő gondolkodni. Tehát vagy érti és érzi magától a zenei összefüggéseket, vagy egyszerűen matematikailag jó lesz az, amit csinál, de zeneileg akkor sem lesz ott az a plusz.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Műsorajánló. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Julia Hősman Quartet koncertje hallható, majd ezt követően a Jazzpression, valamint Bódi Margit és barátainak koncertje hallható.
0: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Baló István, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a magyar jazz rádiójának legjobb szerzeményeivel. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Ha valami tetőtől talpig engem bebizseregtet, akkor az a jazz és a blues. Muszáj a jazzhez felnőni, és a jazznek a tudás mellett emberileg is teljesnek lenni. Én csak a színpadon tudok a legjobban megnyílni érzelmileg. Teljes fényemben ott tudok mindig ragyogni. Az valami ilyen senki földje, ez egy semleges terület.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Lemezbemutató koncert Harcsa Veronikával és Gadó Gáborral. Június 18-án a Budapest Modern Jazz Klubjában debütál a Harcsa Veronika Quintet, Jügen című új albuma. A Szakcsi Rádió csatorna hangjaként is ismert énekes, valamint Gadó Gábor gitárművész, a jazz mellett a klasszikus, a régi és a kortárs zene szépségeiben is örömmel merülnek el. Hip-hop, funk, bossanova és jazz egyesítése egy igazán különleges koncerten. Június 20-án Budapest Központi Jazz Klubjában ad koncertet Luisa San, román énekesnő és a Gyárfás Trió. Európa egyik legeredetibb jazz énekesnője 2004-ben külön díjat kapott a Montreux-i Jazz Fesztivál énekversenyén, a rákövetkező évben pedig második helyezést ért el. Ezen az esten Gyárfás István, Olá Zoltán és Cseh Balázs triója kíséri. A magyar jazz három legendás alakja lép színpadra a belvárosban évente megrendezésre kerülő nagyszabású jazzfesztiválon június 27-én. A Trio Midnight, vagyis Olá Kálmán, Egri János és Balázs Elemér formációja több mint három évtizede alakult meg. Jellegzetes stílusuk standardekre és a zongora művész zeneszerző egyéni kompozícióira épül. A három kiváló zenész számos más hazai zenekar alappilléreként is tevékenykedik. A világ talán leghíresebb gitárvirtuózának szerzeményei jazz átiratban. Június 19-én este 8 órától Szigetszent Miklóson ad koncertet a Halper Hendrix Experiment formáció, melyben Halper László, talán már kitalálhatták, Jimi Hendrix számait dolgozza át.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: 1, 2, 3.
3: Minden nagy összecsapás előtt.
4: Ez azért nem játék.
3: Szükség van felkészülésre. Ezért villámedzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
5: Madar a tolláról, embert.
4: Kabátjáról.
3: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19 óra 35 perctől a Dunán.
6: Ma este jazzkoncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Julia Hősman Quartet koncertje hallható, majd ezt követően a Jazzpression, valamint Bódi Margit és barátainak koncertje hallható.
0: Impro. Old Dead Jazz szerdán 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak.
3: Hírek a Szakcsi Rádióban.
7: Jó napot kívánok, a szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál a bemondó Garami Zsuzsa. Miniszteri biztost neveznek ki a gyermekvédelmi rendszerben korábban ki nem vizsgált ügyek feltárására és kárpótlást kapnak az áldozatok, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter az országgyűlésben napirend előtti felszólalásában közölte azt is, hogy bővítik a nevelőszülői hálózatot, megerősítik a speciális szükségletű gyerekek ellátását, és felszámolják azt a helyzetet, hogy a gyerekek hónapokat vagy akár éveket töltsenek kórházban csak azért, mert az állam nem tud számukra megfelelő helyet biztosítani. A Tisza párt bejelentette, hogy kiket jelöl a 4 parlamenti vizsgáló bizottság élére. A kegyelmi botrány felelőseit vizsgáló testületet Summer Orsolya, a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgáló Csőszi Attila, a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró bizottságot Diószegi Judit vezetheti, míg a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését vizsgáló testület élére Sárosi Józsefet jelölik. A közhatalmi döntéseknek nem csak a formai követelményeknek, hanem az emberi méltóságnak is meg kell felelnie. Erről beszélt 14. Leó pápa a spanyol parlamentben. A katolikus egyházfő hangsúlyozta, hogy minden politikai döntés valós embereket érint, különösen azokat, akiknek kevés lehetőségük van hallatni a hangjukat. 14. Leó az első pápa, aki felszólalt a spanyol törvényhozásban. Az ukrán kormányfő megerősítette, hogy újabb pénzügyi támogatást kapott az Uniótól. Julia Svridenko elmondta, hogy a 2,8 milliárd eurót az állami költségvetés kiemelt kiadásainak finanszírozására fordítják, elsősorban a szociális és humanitárius szükségletek fedezésére szánják. Az ukrán elnök közben elismerte, hogy Roman Abramovics orosz üzletember a nyilvánosság kizárásával közvetíteni próbált Kijev és Moszkva között. Ukrajna azonban továbbra sem hajlandó átadni a Donbasz régiót Oroszországnak. A Wizz Air és az Austrian Airlines ideiglenesen felfüggeszti izraeli repülőjáratait. Ma és holnap törölték az összes gépet, és a helyzettől függően a tervek szerint szerdán indítanák újra járataikat. Izrael nem zárta le légterét a rakétatámadások nyomán a Tel Aviv melletti Ben Gurion repülőtéren. Kisebb-nagyobb késésekkel, de továbbra is fogadják és indítják a nemzetközi repülőjáratokat. Az iskolákban az Iránból Izraelre lőtt rakétánk miatt holnap sem lesz tanítás. Adománygyűjtést indított az Ökumenikus Segélyszervezet a Fülöp-szigeteki földrengés károsultjainak. Az ázsiai ország déli részét sújtó természeti csapásban legkevesebb 19-en meghaltak és több mint 200-an megsérültek. Sok ház összedőlt és iskolák, kórházak, közintézmények is megrongálódtak. A 7,8-es erősségű földmozgás miatt néhány órára cunami riadót rendeltek el a térségben. Itthon a héten folytatódik a szúnyogirtás, ezúttal Szabolcsban a Tiszatónál és a Dráva mentén a lárvák biológiai gyérítését végzik. A kifejlett szúnyogok elleni központi védekezésre eddig nem volt szükség. Az időjárásról: folytatódik a napos nyári idő kevés gomoly felhővel délután az Alpok alján, holnap pedig a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben lehet elszórtan egy-egy zápor, heves zivatar. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Éjszaka 12-17, holnap 28-33 fok valószínű. Kedves hallgatóink, 15 óra múlt 4 perccel.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Jazznapló. Szorosan a budapesti jazz tanszakhoz kötődtek az 1980 és 1994 között két évente megrendezett tatabányai nemzetközi jazztáborok is, ahová a jazz tanszak hallgatóin kívül a jelentősebb európai fővárosok jazzfakultásainak növendékeit hívták. A tanári gárda már az első alkalommal is nemzetközi összetételű volt. A hangszerkezelési és zenekari gyakorlatokat többek között az amerikai Jigs Wiggum és a svéd Anders Carlen mellett Babos Gyula, Regős István és Szakcsi Lakatos Béla vezette. A praktikus ismeretek mellett két elméleti stádium is indult. Pavel Blatnyi kompozíciós és hangszerelési témákról, Gonda János, a tábor művészeti vezetője, a műfaj elméletéről tartott előadásokat. A mindennapi gyakorlatot esténként nyilvános koncertek követték.
1: Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádió.

0: Műsorajánló. Jazz Akusztik. Varázslatos zenei utazás, ahol minden hang egyedi történetet mesél el. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról. Minden szombaton 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Impro. Jazz Club. Kedden 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Julia Hősman Quartet koncertje hallható, majd ezt követően a Jazzpression, valamint Bódi Margit és barátainak koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: A zenélésben egyébként mindig ez a legfontosabb, tehát hogyha ez az energia meg tud születni, ami meg szólítja az embereket, az számom, tehát hogy valahogy nekem itt van a lényege ennek a dolognak, és érdekes módon ez nekem valahogy, és egyébként lehet, hogy máshogy is meg tudnám ma már csinálni, szóval, hogy most például van egy stúdió, ahol tanítok, ahol olyan kiváló kollégáim vannak, mint a Nagy Jancsa, Fred Gyuri, Eszi Gyuri, és velük, amikor játszunk ilyen stúdiós keretek között, akkor egy standardben is ma már ezt például tudom érezni. De azt hiszem, hogy ahhoz, hogy ez ideje jussak, az kellett, hogy ezt az utat végigjárjam.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

A Lukács Márton Trió, a Szakcsi Rádió Küld be a dalod felhívásának egyik győztese. Clowns című daluk most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Műsorajánló. Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Julia Hősman Quartet koncertje hallható, majd ezt követően a Jazzpression, valamint Bódi Margit és barátainak koncertje hallható.
2: 1, 2, 3.
3: Minden nagy összecsapás előtt.
4: Ez azért nem játék.
3: Szükség van felkészülésre. Ezért villám edzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
5: Madar a tolláról, embert
6: kabátjáról.
3: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19 óra 35 perctől a Dunán. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Az a tapasztalatom nem csak szülőként, hanem korábbról zenészként is, hogy a gyerekeket a ritmika nagyon-nagyon-nagyon megfogja. És hogyha a swing muzsikára gondolunk, az szerintem egy tuti választás. Akár Django Reinhardtnak a világa, akár a New Orleans-i jazz, akár egy jó kis Louis Armstrong, Ella Fitzgerald felvétel, szerintem ezek a ritmikus, hot jazz vagy swing korszakból származó jazz felvételek, ezek teli találatot jelenthetnek a gyerekeknél is, mert rögtön elkezdenek rámozogni, rugózni, táncolni.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Lemezbemutató koncert Harcsa Veronikával és Gadó Gáborral. Június 18-án a Budapest Modern Jazz Klubjában debütál a Harcsa Veronika Quintet, Jügen című új albuma. A Szakcsi Rádió csatorna hangjaként is ismert énekes, valamint Gadó Gábor gitárművész, a jazz mellett a klasszikus, a régi és a kortárs zene szépségeiben is örömmel merülnek el. Hip-hop, funk, bossanova és jazz egyesítése egy igazán különleges koncerten. Június 20-án Budapest Központi Jazz Klubjában ad koncertet Luisa Zan, román énekesnő és a Gyárfás Trió. Európa egyik legeredetibb jazz énekesnője 2004-ben külön díjat kapott a Montreux-i Jazz Fesztivál énekversenyén, a rákövetkező évben pedig második helyezést ért el. Ezen az esten Gyárfás István, Olá Zoltán és Cseh Balázs triója kíséri. A magyar jazz három legendás alakja lép színpadra a belvárosban évente megrendezésre kerülő nagyszabású jazzfesztiválon június 27-én. A Trio Midnight, vagyis Olá Kálmán, Egri János és Balázs Elemér formációja több mint három évtizede alakult meg. Jellegzetes stílusuk standardekre és a zongora művész zeneszerző egyéni kompozícióira épül. A három kiváló zenész számos más hazai zenekar alappilléreként is tevékenykedik. A világ talán leghíresebb gitárvirtuózának szerzeményei jazz átiratban. Június 19-én este 8 órától Szigetszent Miklóson ad koncertet a Halper Hendrix Experiment formáció, melyben Halper László, talán már kitalálhatták, Jimi Hendrix számait dolgozza át. Az együttes 2010-ben jelentette meg legelső lemezét, melyen a világhírű jazz trombitás Randy Brecker is közreműködött. A nyári estén színpadra lép a zenekarvezető mellett Simko János, Kolman Gábor, Bér Zsolt és Kosztyú Zsolt.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Julia Hősman Quartet koncertje hallható, majd ezt követően a Jazzpression, valamint Bódi Margit és barátainak koncertje hallható.
0: Jazz hajnal, minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban, a szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Baló István, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Jó napot kívánok, a szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál a bemondó Garami Zsuzsa. Megszavazta az országgyűlés a képviselők tiszteletdíjának csökkentését. A Tisza javaslatát minden jelenlévő politikus támogatta. Az országgyűlési képviselők fizetése 40%-kal csökken, azaz a jelenlegi átlagosan havi bruttó 2,2 millió forintról 1,3 millióra mérséklődik. A bizottsági elnökök és alelnökök, valamint a frakcióvezetők és helyetteseik pótlékát ugyanakkor megemelik. A fővárosi képviselőknek megszűnik a benzinkártya és a mobil számlájukat is, maguk fizetik ezentúl a képviselők. A kormány kiemelt figyelmet fordít a gyermekvédelmi rendszer újjáépítésére. Ha több szakemberre, új férőhelyre lesz szükség, lesz rá forrás, mondta a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy az ágazatban dolgozóknak bérrendezésre, kiszámítható életpályára, szakmai támogatásra és mentális segítségre van szükségük, hogy megfelelően tudjanak gondoskodni a rájuk bízott gyerekekről. Barjó László lett a Demokratikus Koalíció elnöke. Az online pártszavazás június 3-a és 7-e között zajlott. Az alelnököket és az elnökségi tagokat a DK szombati kongresszusa választja meg. Az áprilisi országgyűlési választás éjszakáján lemondott tisztéről Dobrev Klára pártelnök és a DK teljes elnöksége. Hatalmas 7,8-es erősségű földrengés pusztította Fülöp-szigetek térségében. A hatóságok eddig 32 halálos áldozatról és több mint 200 sérültről számoltak be. A rengés nyomán számos épület romba dőlt, iskolákban, kórházakban, bevásárlóközpontokban és templomokban is keletkeztek károk. Több térségben megszakadt az áramszolgáltatás és a távközlési kapcsolat, az oktatást pedig felfüggesztették. Idehaza adománygyűjtést indított az Ökumenikus Segélyszervezet a Fülöp-szigeteki földrengés károsultjainak. Robbanás történt egy üzbegisztáni gáztöltőállomáson. Hatan meghaltak, 5 embert különböző súlyosságú sérülésekkel szállítottak kórházba. A robbanás okozta tűzben 4 jármű és 2 föld alatti üzemanyagtároló tartály rongálódott meg. Kizuhant egy diák egy székesfehérvári kollégium 5. emeletéről. A tragédia az éjszaka történt, nem sokkal éjfél után. A gyermek túlélte a zuhanást, a mentők stabilizálták az állapotát, jelenleg kórházban ápolják. Konstruktív magyar együttműködést ígért az Európai Vasúti Közlekedés Fejlesztésében Vitézi Dávid, az Európai Unió Közlekedési Tanácsának ülésén Luxemburgban. A közlekedési és beruházási miniszter szerint több jogot kell adni a légi és vasúti utasoknak és több forrást a vasút fejlesztésére. Elvégezték az ideiglenes asbesztmentesítést, így újra használhatják az autósok a Szombathely Szőlősnél kialakított P+R parkolót. A vasúti megállóhelynél a kalciumkloridos technológiát alkalmazták, ami 4-6 hétre nyújt védelmet. A terület végleges mentesítését aszfaltozással oldják majd meg. Folytatódik a napos, nyári idő kevés gomoly felhővel, ma az Alpok alján, holnap pedig a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben lehet elszórtan egy-egy zápor, heves zivatar. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Éjszaka 12-17, holnap 28-33 fok valószínű.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló.
1: A londoni jazz élet dobogó szíve a Ronnie Scott's Jazz Club, amely 1959 óta működik a Soho szívében. Ronnie Scott szaxofonos alapította az amerikai jazz szellemében. A klub gyorsan kultikus helyé vált Európában. Miles Davis, Nina Simone, Chet Baker és Wynton Marsalis is fellépett itt. Az élőzene mellett a programokat jam sessionök, humor és spontaneitás jellemzi. A brit jazz széna kult szereplői is rendszeresen játszanak a klubban, melynek hangzása és belső tere is ikonikus, vörös fény, sűrű atmoszféra. 2009-ben a klubot felújították, de karaktere megmaradt. Ronnie Scott's ma is a világ egyik legismertebb jazz helyszíne. A jazz Londonban itt él leginkább.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz délután a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló.
1: 1, 2, 3.
2: Minden nagy összecsapás előtt.
3: Ez azért nem játék.
2: Szükség van felkészülésre. Ezért villám edzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
4: Madarat tolláról, embert.
3: Kabátjáról.
2: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19 óra 35 perctől a Dunán.
0: Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
5: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
6: a Julia Hősman Quartet koncertje hallható, majd ezt követően a Jazz Pression, valamint Bódi Margit és barátainak koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Podcast. Beszélgetések a jazz világáról. Hétfőn 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
7: A Bebop Podcast a MIPA Jazz tematikájú podcastje, ami megjelenik és utólag meghallgatható a MIPA közösségi média felületein. Szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Bebop Podcast, Nárai Erika vagyok. A mai adásunk témája, hogy idén 25 éves a Budapest Jazz Orchestra, vagy más néven a BO. Velem szemben a zenekar vezetője, valamint alt és szoprán szaxofonosa, továbbá klarinétosa, Kolman Gábor. Hát drága Gábor, most nem fogok úgy csinálni, mintha nem ismernénk egymást, mert hála jó Istennek elég szoros barátságot ápolunk, szakmait és egyebet is. Mesélj nekem a kezdetekről, ha még egyáltalán emlékszel rá.
8: Emlékszem, egyetemre jártunk nagyjából az egész zenekar a tanári karból, és az akkori fúvósokból alakult. Egészen pontosan a Cotton Club Singers döntött úgy, hogy a Budai Park színpadon csinálnak egy koncertet és big band kísérettel. Ez ma már nem egy különös dolog, akkor egyedülálló dolog volt, nem volt állandóan működő big band.
7: Így van, erre emlékszem.
8: És egy nagyon jó pillanatban született meg a Budapest Jazz Orchestra őse, óriási siker volt az első koncert, és nagyon szeretném kiemelni Lederer Tamás nevét, mert nélküle nem ülnénk ma itt, és nem beszélgetnénk erről. Ő volt a menedzser az énekegyüttesnek, utána mögénk is mögénk állt, és nagyon okos módon évekig fizette a próbákat. Tehát semmi másba nem szállt be, de a próbákra próbapénzt fizetett. És hát nyilván először az énekegyüttessel turnéztunk Cotton Club Orchestra néven, és utána, amikor ez a turné véget ért, akkor önálló néven Budapest Jazz Orchestraként működtünk tovább.
7: Arra emlékszel, hogy kinek volt az ötlete egyébként, hogy legyen ez a név?
8: Nem, hát erre nem. De nem volt rossz ötlet.
7: Ahogy az előbb mondtad, hogy a tanári karból, és a fele-fele arány volt egyébként?
8: Nem, azért nem, nem. Tehát túlnyomó részt, ugye László Attila a másik, akit ki kell emelni, mert mondjuk ő nagyon jó hangulatú big band gyakorlatokat tartott.
7: Igen, arra emlékszem, tanszokon.
8: És tulajdonképpen azért ő is ebbe benne van, hogy nekünk ez a big band nem egy olyan dolog lett, mint a forró víz, hogy kikapjuk belőle a kezünket, hanem nagy kedvel vágtunk bele. Azt is azért el kell mondani, a részfúvósokban a jazz annyira nem bővelkedik Magyarországon, és a Zeneakadémiának a klasszikus tanszékéről is jöttek.
7: Komolyan?
8: Fiatalok játszani
7: belőle. Nem is emlékeztem.
8: Elsősorban harsonára későbbiekben, illetve hát maga a lead trombita egy olyan pozíció, ami rendkívül nehéz.
7: Az egy speciális.
8: És egy különleges képességet igényel, ami a trombitások között is csak néhány embernek van meg. És azon a poszton sokáig, és most is egy olyan ember ül, aki elsősorban klasszikus zenét tanult.
7: Nem mondjuk ki a nevét?
8: De kimondjuk, őt Tulkán Péternek hívják, amit itt nagyon-nagyon régóta ismerem, és pont most 3 napja mesélte el, hogy ő akkor abban az időben, amiről most beszélünk, akkor volt ott, és játszott egy koncerten, de én erre már nem emlékszem ilyen távlatokba. Én ővele később kerültem barátságba, akar tanulni improvizálni, és a mai napig játszik olyan együttesekben, amik a könnyű zenének a berkein belül
7: működnek. A Bombónál például nagyon,
8: és ő nagyon tudatosan komoly kapcsolatban van. Nagyon tudatosan képezte át magát. És hát neki például megvannak azok a trombitás adottságai, amivel itt egyszerűen arról beszélgetünk, hogy kb. Egy oktával feljebb kell
7: tudni
8: trombitálni, mint a többiek, és ezt úgy technikában, mint fizikailag és fejben is bírni kell.
7: Na, tehát akkor elindultunk a kezdetektől. Ez akkor már úgy tűnt, 25 évvel ezelőtt is, hogy ez egy hosszú távú történet?
8: Egyáltalán nem. Hát, az első három koncertre úgy mentünk el, hogy nem tudtuk, hogy lesz a negyedik. Tehát egyáltalán nem volt erről szó. Annyi volt a plusz felhajtó erő, hogy mint mondtam, egy másik alomból vándoroltunk ide át az egyetemnek a Big Bandjéből nagy részt, és hát meg volt a baráti kapcsolat, meg voltak azok a plusz emberi dolgok, amire lehet építeni. Mert akármennyire is hihetetlen, de ma ez a zenekar sokkal inkább szól az emberi dolgokról, mint a szakmairól, mert ennyi év után már most, ami eddig nem sikerült, az lehet, hogy nem fog. De egy kis zenekart is össze kell tudni tartani. Egy ilyen nagyot, az szinte hihetetlen, hogy sikerült.
7: Hogy lehet 17 embert? Még ha csak 17 lenne, mert ugye nem 17-en vagytok, hanem nyilván sokkal több ember van a listán.
8: Hát, hogyha valamilyen nagy igazságot keresnénk e mögött, ezt mi akkor nem tudtuk, de Amerikában akiket most ismerünk, mint szólisták, a túlnyomó többségük, tehát 80-90%-uk big bandekbe kezdett. Például a Charlie Parker, a Dizzy Gillespie és a Miles Davis úgy ismerték meg egymást, hogy az egyik 17 volt, a másik 18, a harmadik 19, és egy big bandbe játszottak. Nem is ismerték volna meg egymást, hogyha ez hogyha nincs. És később ment el, amikor már New Yorkban a Gillespie elkezdett bebopot játszani, akkor ment el a Miles Davis, és ugye benne van az életéről szóló film, hogy egy hétig kereste őket, mert akkor nem volt internet. És járkált New Yorkban, ami elég nagy, hogy vajon hol játszanak.
7: Hol játszanak.
8: Visszatérve erre, tehát, hogy ez egy fúvó szempontjából ez volna normális, hogy itt megtanulni a hangszert, az intonációt, a frazírt, a gondolkodást, hogy a latin, a swing, a swing, és utána, aki ebből a közegből ki tud még pluszban emelkedni, ugye, abból lett
7: válni.
8: Amerikában, aztán később kvartettbe, kvintettbe egy szólista. Mi ezt véletlenül kezdtük el így magunkra húzni ezt a kabátot, és elkezdtük hihetetlen módon élvezni. Nyilván ez egy fúvós, centrikus zene. De jelen pillanatban, akik a ritmus szekcióba ülnek, ugye Serei Dani dobol, Hárs Viktor bőgőzik,
7: Juhász
8: Attila zongorázik, Birta Miklós gitározik, ők el szokták mondani, hogy nagyon szeretnek ebbe a zenekarba játszani, és a Miki kifejezetten, akinek szinte talán így ránézésre a legkevesebb dolga van a gitárral ebbe az egészbe, és a koncert felén legalább nem hallatszik, amit csinál.

0: meg együtt találjuk ki, együtt tanuljuk meg, és így a zenekarnak kialakul egy saját stílusa. Ugye van egy szó, a sound, amit az amerikaiak használnak nekünk, erre nincs jó szavunk, de ez olyan, mint a mélységélesség egy fotónál. Hogy csak a alak látszik a kép elején, vagy esetleg a mögötte lévő bokrok is, vagy egészen távolba el lehet látni, és még ott is egy épület kristálytisztán kirajzolódik. Ez, hogy mennyire mélyen tudunk belemenni a zenébe. Ha ebben jó egy big band, akkor én mindig azt szoktam mondani, folytatva a gondolatodat, hogy aki élő zenét szokott hallgatni, annak tetszeni fog.
1: Egyébként mikor érezted először azt, hogy a Budapest Jazz Orchestra-nak van szandja, saját szandja?
0: Hát ezt így nem tudom megmondani, sőt azt kell, hogy mondjam, hogy legelőször, ami nem volt annyira régen, talán egy ilyen 10-14 éves múltra tekint vissza, Peter Erskine-nel, amikor először játszottunk, ugye ő a big band dobbalásnak egy kvázi legnagyobb mesterek egyike, egy világsztár a szónak abban az értelmében, hogy bárhol a világon a zenészek között kimondod a nevét, tudják, hogy ki ő. És ő mondta azt, mert hogy mondta, hogy nagyon tetszik neki, és ez ilyen érthetetlen volt, tehát itt próbáltunk rájönni a felvételekből, meg a kottákból, meg ugye magunk feje után, és akkoriban azért ezt még nem érezte az ember úgy, hogy itt most tényleg valamilyen partnerként szerepel egy ennyire erős egyéniség oldalán, és ő mondta ki először azt, hogy van egy szandotok, egy olyan szandotok, ami csak a legnagyobb zenekaroknak volt. De ez nem azt jelenti, hogy ez olyan.
1: Nem, hogy egy saját.
0: Hanem ez egy érték, ami mérhető, amit egy olyan, aki átélt már ilyet, az azonnal megérez. És aztán ugyanez folytatódott a Joe Lovanoval is, hogy a második koncert után magához ölelt, és azt mondta, hogy bármikor eljövök, szóljál.
1: Hát ha már szóba hoztad ezt a két nevet, nyilván nem véletlenül. Én úgy tudom, hogy rajta volt a bakancs listán mind a két ember, hogy szeretnél velük játszani, és milyen érzés volt, amikor megtudtad, hogy ez össze is jön? Ez tényleg olyan volt, mint egy álom?
0: Ez még annál is több. Tehát, hogy az ember, amikor elkezd zenélni, és még a mi időnkben ugye lemezeket vettünk, és lemezeket hallgatunk, az egy picit más világ volt, mindennek nagyobb volt az értéke. És minden egy kicsit személyesebb volt. És hogy ott hallottam ezt az embert dobolni egy szobába itt Budapesten, hogy ő mit játszott fel New Yorkba vagy Los Angelesbe, hát melyikünk gondolja azt, hogy valaha egy színpadon
1: ez olyan, mint hogyha az Aretha Franklin mögött fogok vokálozni.
0: Együtt igen. Utazni, igen. Meg mit tudom, hanem hogy egyáltalán nem a nézőtéren vagy. Igen. Tehát ezekre az ember így nem tud gondolni. Amikor ez a folyamat elindult, és ezt meg kell, hogy mondjam, hogy ezt nem zenészek indukálták. Tehát akkoriban mi a 2000-es évek elején nem feltétlenül volt az első gondolatunk, hogy hívjunk ide egy világsztárt, és mi 30 évesen úgy, hogy ennek a zenének itt nincs olyan komoly kultúrája, vagy nem volt olyan komoly kultúrája, mint Amerikában, mi akkor most ezekkel kezdjünk el játszani, mert ez nekik biztos tetszeni fog. Tehát ezt senki nem gondolta. Ezt újságírók, kritikusok, producerek kezdték el forszírozni, hogy játszanak a magyar zenészek amerikai világsztárokkal. Aztán később nagyon hálásak lehetünk nekik, és őket igazolta az élet, hogy mi ebből rengeteget tanultunk. Ugyanis amikor ott vagy valakivel a színpadon, és játszol, tehát hogy konkrétan megy a koncert, akkor tanulod a legtöbbet tőle. Mert mindegy, hogy a próbán mit mond, hát csak jó dolgokat mondanak. De amikor ott állsz mellette,
1: és látod,
0: és érzed azt az erőt, ami nem hangerő, hanem egy erő, ami jön abból az emberből, és az csak zene, és mindig jó. Azon belül, hogy ezek az emberek tényleg zsenik, még szerencsés életük is van. Tehát, hogy ő például teljesen véletlenül keveredett bele ezekbe a nagyzenekari felvételekbe, valaki egyszer nem ért rá, és Disneylandben ott van egy színpad, és ott volt egy élő felvétele, ha jól emlékszem, a Stan Kenton Big Bandnek, ami az egyik legnehezebb Big Band Big zene, ami létezik. És a 18 éves volt, és őt érték el ugye telefonon, megint csak azt tudom mondani, ezt nem tudjuk ma már elképzelni. Nem volt mobil, tehát telefonálgattak mindenfele Amerikába, és ő fölvette a szállodai szobába a telefont, hogyha valakinek mondta valaki, hogyha ez
1: előbb lemegy kávézni, akkor
0: igen. Igen. És akkor oda repült, és odaadták neki a kottákat, és azt mondták, hogy nézd át, mert hát
1: és ugye, mire odaérsz, tudni kell.
0: És akkor szinte próba se volt, hanem hogy egyből játszani kellett. És ő egy hasonló élményt élt ott át. Tehát, hogy azon ő ezt emlegeti, ezt a koncertet, hogy végül nem egy trauma lett belőle, ahol ő összeomlott.

0: és megalázták, és megsemmisült, hanem ugyanezt mondta el, hogy beült abba a zenekarba, és olyan érzések fogták el, amik addig soha.
1: Soha.
0: És mi ugyanezt kaptuk ezektől az emberektől, és azt mindig érzed egy ilyen embernél, amik, ugye van egy, nem fal ez, csak hát a védi magát, meg tart a személyisége körül egy burkot. Azt mindig érted, amikor ezen átenged.
1: Hát akkor most nézzük meg, hogy milyen az, amikor ez zenében manifestálódik. 2018-as a felvétel, ugye Budapest Jazz Orchestra Joe Lovanoval és Peter Erskine-nál, ESP szerző Wayne Shorter, szaxofonon Joe Lovano, dobon Peter Erskine, Budapest Jazz Orchestrával, közreműködők zongorán Olá Kálmán, gitáron László Attilát hallhatjuk, és hát a karmester és hangszerelő, az se akárki, Ed Neumeister.

0: Nézlek és hallgatlak benneteket, és azt látom, hogy ez a zenekar számomra ugye minden is ismerős arcán, ott van egy bizonyos pici mosoly is. Tehát, hogy egyszerűen nyilván ott van az abszem is a fenékben, hogy mégiscsak ezekkel az emberekkel muzsikáltok együtt, de hogy ott van egy ilyen teljesen felismerhető félmosoly a szátokon, hogy ne, magatok se hiszitek el, hogy itt vagytok, és ezzel a két zenei csodával egy színpadon állhatok, és muzsikálhatok, ami abszolút átérzek. Tehát, hogy ezt most nem bántásból mondtam, hanem hogy elképesztő.
1: Nem is éreztem, hogy bántanál. Nyilván ezt az ember magának is csinálja egy kicsit, tehát ugye akiket már elmondtam képekről, koncertfilmekről, lemezekről ismer, azt olyan magasra teszi, hogy elérhetetlen. És aztán, amikor bejön az ajtón, már az nagyon durva, de ilyenkor, amikor játszol vele, az meg, az amit mondtam, hogy vannak dolgok, amit nem gondolsz rá, sohasem képzeled. Azt, nem azt gondolod, hogy ilyen nincs, hanem egyszerűen ez tényleg nincs.
0: Tényleg nincs.
1: És aztán mégis van.
0: Mégis van. Menjünk vissza a kezdetekhez, de előtte azért hadd mondjam el, hogy ezeket a felvételeket meg lehet hallgatni és nézni, ez mind föl van töltve a YouTube-ra, úgyhogy arra biztatnék mindenkit, hogy ne csak bennünket hallgasson, hanem ezeket a bizonyos zenei bejátszókat is megtalálják majd. Tehát a kezdetekről most egy picit már beszéltünk, de azt nem mondtuk el, hogy tulajdonképpen ki volt az első vezetője a zenekarnak.
1: Amikor a Cotton Club Singers mellett létrejött, akkor a Kossz Szilveszter volt ennek az énekegyüttesnek kvázi a hangszerelője, vezetője, és akkor először ő csinálta ezt körülbelül egy és másfél évig. Aztán ugye ott, amikor elkezdtünk önálló zenekarként működni, akkor jöttek az ütközések, és látszott, hogy az a fajta trió, amelyik így mellénk állt a énekegyüttesből, nem tudjuk velük összeegyeztetni. És utána Fekete Kovács Kornél vette át, ugye ő volt a második trombitás, a zenekar trombitás szólistája, és egy picit talán a Ted Jones világából kiindulva, ő nagyon nagy tisztelője volt, és mi is ennek, és a Ted Jones is hasonló módon a saját zenekarának a szólistája volt, néha kiment előre vezényelni. Illetve hát azt mindenképpen hozzá kell tenni, hogy ő már akkor ott tanított, mi meg ott tanultunk, tehát nyilván nem közülünk került ki a zenekar vezetője. És aztán vele évekig dolgoztunk, először megpróbáltunk mindenfajta fontos Big Bandnek az anyagából egy koncertet csinálni a Matáv Zeneházban. Szerencsére kaptunk akkor lehetőséget, és annyira rendesek voltak, hogy ugye ott komoly klasszikus zenei koncertek voltak, és annak az ajánlójában benne voltunk mi is, mint totál kezdő zenekar Big Band, és akkor mi voltunk kvázi a kakukk tojás minden hónapban. És akkor, amikor ezeket megcsináltuk, utána a Kornél nagyon sokat írt, hangszerelt, és a BMC-vel kerültünk akkor kapcsolatba, és tulajdonképpen az első komoly sikerek azok a BMC-nél megjelent lemezeink, amik Kornélnak voltak a szerzeményei, hangszerelései, és mindjárt a második ilyen lemezen David Liebman volt a szólista, ami egy nagyon nagy élmény volt. Tehát így ebben a sorban, aminek most a közepéről beszéltünk, a sornak az elején talán őt említeném meg, hogy ő volt az első ilyen mágikus ember, akivel test közelbe kerülhetünk. Ugye nyilván még nagyobb élmény volt, mert szaxofonos volt, és beszélgetünk vele, és tudtunk első kézből válaszokat kapni a kérdéseinkre, amit itt nem bírtunk megoldani. És hát nagyjából ez az időszak a nagyon sok próba, nagyon kevés koncert időszaka volt, de azért játszottunk, de hát most a mai működésből visszanézve rá se tudnám venni ezeket az embereket, hogy ennyit készüljünk egy koncertre. Nyilván most már máshogy működik az egész, de azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon rendesek voltunk, és nagyon szorgalmasak.
0: Annak idején egyébként hogy kell elképzelni egy repertoárt egy Big Bandnél, hogy voltak ezek, amiket mondjuk a Kornél hangszerelt, és volt már akkor is bekerült hozzátok olyan megvásárolható aranzsban,
1: hát amiket így... Hát párhuzamosan ment a kettő egymás mellett. Hát valahonnan kellett ezt tanulni, hogy hogy van. Annak ellenére, hogy azért azt el szoktam mondani ezekben az interjúkban, hogy voltak komoly Big Bandek Magyarországon, csak így akkor, amikor mi létrejöttünk, onnan semmilyen információ nem jutott el hozzánk. Ugye az egyik legfontosabb, amit kevesen tudnak, hogy a Studio 11, amikor megalakult a 60-as években, az egy Big Band volt.
0: Tényleg? Ezt nem tudtam én sem.
1: És embertelen felvételek vannak fönn a YouTube-on. Úgy játszanak, pont a már említett Stan Kentont, hogy bizony megközelítik azt a azt a
0: színvonalat,
1: csak én már ezeket az embereket nem ismerem. Az öregek még mondják a neveket, mintha én is ott lettem volna velük, de hát nagyon nem voltam ott, még a földön sem voltam, úgyhogy csak ámulok és bámulok, hogy milyen zenészek éltek akkor Magyarországon. És utána vett az a zenekar egy fordulatot, ami szerintem egyáltalán nem volt egy rossz dolog. Én nagyon szerettem a táncdalfesztiválokat, én a végét elcsíptem még Egerbe, és akkor még voltak olyanok, hogy élő zenekarra, színházban,
0: abszolút,
1: vokállal,
0: hogyne,
1: játszva versenyeztek.
0: Jó, de hát a régi felvételeket azért hiába nem éltél még, de ezért a 60-as években, amiket látunk, hogy micsoda kiállítású zenekarok voltak egy-egy
1: igen,
0: ilyen felvétel mögött, vagy előadó szólista mögött, ámul és bámul az ember, és ott élőben azt be kellett hangosítani, azt le kellett tudni játszani, annak át kellett jönnie a TV képernyőjén, és hát ez abszolút így semmivel
1: van,
0: nem volt színvonalatalabb, mint egy Sanremo, vagy egy nem tudom milyen fesztivál.
1: Muszáj megemlíteni Deák Tamás neve.
0: Jaj,
1: ő még csinált sok minden jó
0: tudom,
1: mellett, amit
0: igen,
1: csinált nekünk.
0: De azért még mondjuk el, aki nem tudna, hogy ki az a Deák Tamás, hogyha máshonnan nem, akkor...
1: Hát a macskafogóban ő volt, aki az asztalra csapott, és azt mondta, hogy már pedig ez lesz ennek a filmnek a főzenéje. Egyébként ezt sem sokan tudják, hogy ez a Woody Herman Big Bandnek a felvétele, és ezt négy szaxofonos fújta.
0: Igen. Most a Four Brothers-ről beszélünk.
1: Nem, igen, a Four Brothers, és nem biztos, hogy fel tudom sorolni, de azt tudom, hogy Stan Getz közte volt, ami nekem döbbenet, és ez is igazolja, amit a legelején
0: igen,
1: mondtam, hogy ő ilyen 21 néhány éves korában vette fel ezt a felvételt, utána 30 éves kora után, hogy világsztár lett, ebben olyan nagyon sok különös akkor már nincsen. És visszatérve, tehát ő volt a másik, de valahogy pont akkor így a 90-es évek elejére ez teljesen kifogyott, eltűnt. Tehát mi ténylegesen úgy éltünk, hogy a Big Band, nem is nagyon hallgattam, a Count Basie Big Bandet tudtam, hogy milyen jó, de nem is volt szem előtt. Milyen kvártetteket hallgattunk, meg
0: abszolút,
1: Chicora Electric igen, Band, meg ilyenek,
0: meg
1: Miles Davis.
0: Igen,
1: de az, hogy
0: igen,
1: nekünk itt Magyarországon volt Big Band, ugye igen, a Szakcsiék voltak, akkor a Babossal, magyarokat is természetesen jártunk a koncert, a Fukány Gyurit imádtam. De nem, Big Band nem volt.
0: Igen.
1: Pedig ez valamilyen nagyon gyorsan kellett, hogy így a földbe álljon, most idézőjelben állunk, mert előtte meg nagyon-nagyon jó volt.
0: Érdekes. Ez lehet, hogy föl kéne valahogy kicsit kutatni,
1: és
0: hogy hol.
1: Ilyen értelemben nem kaptunk segítséget, hogy akkor mi nem kerestük meg a Deák Tamást, mert nem tudtuk ezt fejbe összerakni, hogy ő már csinált ilyet nagyon jót. A Stúdió 11 már teljesen
0: más csinált.
1: Senki nem jött oda hozzánk az öregek közül, hogy gyerekek, hát kérdezzétek már meg a nem tudom. Egy valakire emlékszem, a Bergendi Pistit, én nagyon szerettem.
0: Ismerős a neve.
1: És nagyon sokat köszönhetek neki, mert sokat bátorított engem.
0: Egy apukáját?
1: Igen.
0: Ja, Pista sokat. Bocsánat, a hallgatóknak egy kis gyermekem
1: idősebb
0: édesapja, fiatalabbik, és a Pista az apósom volt.
1: Én most az apósodról beszélek,
0: tudom.
1: Tehát ő elhívott oda
0: ő
1: magához,
0: igen,
1: leültetett az
0: el
1: asztalhoz, és ő szugerált engem, hogy ezt csináljuk.
0: Igen, az így volt.
1: És én most már így visszagondolva tök értem, hogy miről
0: hát
1: volt
0: ő rajongója
1: szó,
0: volt ennek az egész.
1: Meg hogy ő tudta, hogy ez milyen fontos, hogy ez megint, hogyha elindul, stb. De hát akkor meg ott ültem, mint a tojásból, aki kidugja a fejét, hogy most mi van, és hogy ez a nagy kopasz ember miért mondja
0: ezt,
1: hogy
0: igen,
1: ezt abba ne hagyjátok. És évekig járt a koncertekre, és ha jó volt, mindig odajött, és elmondta. És hogyha elmentünk az erdőbe, akkor finoman, de azt is
0: elmondta.
1: És aztán megint eltűnt egy fél évre, aztán megint jött. Úgyhogy én nagyon-nagyon sokat köszönhetek neki abban, hogy valamilyen fajta erőt azért a háttérből kaptunk. Csak konkrét olyan fajta szakmai segítséget, hogy odaállt volna XY, és azt mondja, gyerekek, én már csináltam 40 évvel ezelőtt, hát ez nem így van.
0: Ilyen és akkor, hogy visszakanyarodjunk a kérdéshez, tehát akkor lehetett már akkor is hozzájutni már meglévő arancsokhoz, amiket meg tudtunk
1: venni Amerikából.
0: És az, gondolom, ma már ugye egy gomnyomás, mint tudjuk, meg kinyomtatod, meg
1: igen.
0: Tényleg 3 perc alatt lehet szinte bármihez hozzájutni.
1: Igen.
0: Ez akkoriban hogy történt?
1: Hát vártunk rá néhány hetet, vagy hónapot, de
0: és akkor megjöttek
1: előre,
0: itt papírformában?
1: Abszolút. Ezt a mai napig van egy cég, amelyik árul Big Band arancsokat, hát mindent nem lehet megvenni nyilván.
0: Jó, persze.
1: De amit így nyilvánossá tesznek, vagy nagyon sokan csinálják azt, hogy transzkribálnak. Tehát,
0: a szabályos egyébként? Ezt mindig meg akartam kérdezni.
1: Az igen.
0: Az teljesen.
1: Csak ott mindig, ezen szoktam
0: gondolni. De azt mondani kell, már bocsánat, hogy ez egy transzkripció, de egyébként
1: rá van írva.
0: XY-nél.
1: Tehát rá van írva, tehát van olyan nekünk, hogy mit tudom, Ella Fitzgerald can't Basie, és transcribe by.
0: Én magam is énekeltem.
1: Igen, meg van olyan, hogy nincs odaírva, hanem oda van, hogy kiírta, és akkor az eredeti.
0: Aha.
1: De ez sok aranznál érezni, hogy az a kis finom okosság, amitől tényleg szenzációs, az ezekből néha kimarad.
0: És minden nincs tudtam, odaírva.
1: Igen, ezt sose tudtam, hogy ez direkt van, vagy csak
0: transzkripciós. Vagy pont véletlenül mindig.
1: Mert ugye nekem is valaki tanított, és akkor mondta, hogy hát Gabikám, írd le a tetejét, meg az alját, és a többit úgy is tudod. Na most pont a többit nem tudod. Tehát én megírok akármilyen leadet, meg basszust, de hogy az 17 emberre fölrakni, hát egymás után játszunk koncerteket, és vannak olyan pillanatok, hogy borsózik a hátam. Úgy van használva a 17 ember, hogy olyan világok nyílnak meg, amit nem is tudsz, hogy létezik. Na most azok már olyan szintjei ennek a dolognak, olyan komoly belső hallás és szakmai tudás, tehát igenis ennek a közepébe van a lényeg, mint
0: értem,
1: mindennek.
0: Mint mindennek, igen. Egyébként, ha már ezekről a bizonyos hangszerelésekről beszéltünk, akkor egy újabb bejátszó jön. Itt járt egy számomra is nagyon kedves, és egy fantasztikus amerikai énekesnő is a vendégetek volt. Ugye Jay Monheitról beszélgettünk, 2019 olyan rég volt? Most nem ilyen gyorsan megy ez
1: idő. Utána megállt a világ, és
0: igen,
1: úgy tűnik, mint
0: igen, hogyha. Igen. Tehát jöjjön Jay Monheit és a Budapest Jazz Orchestra, Lady Be Good, úgyhogy most ebbe belehallgatunk egy picit.

0: Egyébként jellemző ezekre a nagy amerikai sztárokra az a fajta alázat és kedvesség és szakmai mindenféleség, amitől azt...
1: Hát, én most egy kevésbé népszerű dolgot mondanék. Na. Mi vagyunk mások, az a normális.
0: Aha.
1: Tehát, hogyha sikeres vagy a munkádban, hogyha elérted, amit szeretél volna, vagy többet, mint amit gondoltál, jó emberekkel játszol, sikerülnek a dolgok, akkor
0: miért
1: ne legyél önmagaddal fókuszban?
0: Csak az én tapasztalatom, vagy ez tényleg úgy van, hogy ha kitesszük a lábunkat ebből az országból, és csak egy picit valamit jól csinálsz, nincs az az Isten, hogy ne dicsérje meg az a valaki, akivel együtt muzsikálsz.
1: De ez így van.
0: Ugye?
1: Mert ugye az embernek...
0: De ez nálunk miért nem természetes?
1: Az embernek, ennek az egésznek van lelki oldala. És az nagyon fontos, hogy többféleképpen lehet tanítani, meg felfele emelni valamit. Az egyik az, hogyha jókor dicsérsz. Ha ész nélkül dicsérsz, az semmit nem érsz el. De ha azokban a pillanatokban, amikor tényleg jó volt, akkor azt mondod, hogy ez most jó volt, az egy óriási segítség annak, aki azon dolgozik,
0: az
1: hogy
0: rögzül.
1: Most ez hogy legyen. Uh-huh. És akkor vissza tud emlékezni, hogy arra ő azt mondta, hogy jó volt, akkor ez az, amit csinál. Én a tanításban ezt nem csinálom jól. Tehát én elég sokat beszélek a hibákról, viszont ez meg nem szerénytelenség talán tőlem, de szinte állandóan az én tanítványaimat veszik fel a Zeneakadémiára. Hát sokan mondják azt, hogy először nagyon nem szerettek, de utána meg nagyon szerettek, és nagyon jó. Gondolom, én sem vagyok ebben jó.
0: De értem, amit mondasz, de hogy ez egy magyar sajátosság
1: igen,
0: egyébként?
1: Igen. Balsors, akit régen,
0: de
1: nem régen, hanem valamiért most.
0: Igen.
1: Te pedig nem.
0: Igen, tudom.
1: Ez belénk rögzült, nem menjünk el ebbe az irányba, de tényleg egy csomó olyan van, amit hozunk magunkkal, és állandóan azt gondoljuk, hogy mi ezt nem tudjuk megcsinálni, nem jó, ahogy csináljuk, stb. És ők egy teljesen más közegből jönnek. Tehát abban a közegben eleve máshol vannak meghúzva a minimumok. Nem hangoznak el olyan dolgok, amik esetleg itt elhangoznak sokszor, vagy csak nagyon-nagyon ritkán, ha valaki nagyon-nagyon mérges, de nincs csak közbeszédnek ez nem tárgya, pláne ezen a szinten, amiről beszélünk. Én most így visszagondolva, mivel ezt szóba hoztad, végigfutottam az ilyen igazán-igazán nagy nevek közül, én most nem fogom megmondani, hogy ki volt az, de egy volt az, aki akár innen is meríthette volna a személyiségét. És aki tényleg megszivatott bennünket, a koncert előtt 5 perccel odarakta az iPad-et, hogy I have a program. És addig egy szót, az volt, hogy majd mondunk számokat, amit mindenki ismer, és ott olyan egyméteres című amerikai standardek, amit nem csak én,
0: senki,
1: aki ott volt Európából, nem ismert. Tehát, hogy vannak ilyen méltánytalan pillanatok, de nagyon-nagyon-nagyon ritka. És mert nem normális, mert most az, hogy eljössz, elutazol valahova, ott most beszéljünk erről a konkrét esetről, ott megjött a Jane Monheit, eljátszottuk az első 2 számot, és akkor olyat mondott, amit addig senki sem, hogy talán Amerikában van csak olyan zenekar, amelyik ezt jobban el tudná játszani, mint ti. Hm. De ott is úgy mondta, hogy ott valamelyikek, 2-3. És ez egy akkora erőt adott ott mindjárt a próba elején, hogy jó, akkor nem fogunk beégni. Tehát, hogy akkor ez így real, ez így jó, ez így lemehet. És akkor onnantól meg egy ilyen egyenrangú partneri viszony alakul ki, ahol senki nem mond felesleges dolgokat, és mondom, ha jó, akkor miért ne örülnél?
0: Hát ez az, de mégsem. De jó, hát most beszéljünk egy picivel vidámabb sztorikról. A leges-leges legelején már érintettem ezt az ifjúsági koncert sorozatot, amiben én magam is valamilyen szinten involválva vagyok. Ez miben másabb, mint amikor mondjuk a zenekar egy más jellegű programot játszik felnőtteknek?
1: Hát eleve nagyon-nagyon ki kell találni azt, hogy a gyerekek, és mindenki sajnos, a felnőttek is, csak hogy ezt nem tudják, 45 percig tud egy ember koncentrálni. Utána biztos, van, akinek sokkal előbb lekapcsolják már a lámpát, de az a max. És akkor azt kitalálni, főleg a nagyon kicsiknél, mert a gimnazisták az is nagyon nehéz, de azért az egyel már jobb, mert ott többet tudsz beszélni, de a nagyon pici gyerekeknél beszélni se tudsz sokat, meg akármit se tudsz mondani, és azt fölépíteni, tehát teljesen végig megkoreografálni azt, hogy azokat a 2-3 perceket, amit le lehet őket kötni, hogy az végig azért mégiscsak az legyen, hogy játszunk is, meg kicsit cukrot is osztunk, meg kérdést is teszünk, megint játszunk.
0: Hát szóval ugye most a saját tapasztalatomat egy picit, ha bele tehetem a sztoriba, hogy azt éreztem, hogy akkor vagyunk nyerő helyzetben, ha minél többször őket is megszólítjuk ebben a sztoriban.
1: Az a tapasztalatom a felnőtteknél is, hogy őket is meg kell szólítani. Hogyne? Az is nagyon rossz, amikor arról szól a jazz koncert, hogy kijön 3 sápadt ember leül. Most bocsánat, hogy ilyeneket értem. Mondom, csak láttam
0: igen,
1: már ilyet.
0: Igen, láttunk ilyet, igen.
1: És elkezdenek játszani baromi jól, mint a robotok, és egy mosoly nincs, egymásra nem néznek, és hát az, hogy ott kint emberek vannak, arról meg jobb nem is tudni. És akkor egy csomó minden nem történik meg, ami megtörténhetne. És néha csak annyi elég, hogy az ember elmondja, hogy ezt a számot kiírta, nem ismerik, de legalább.
0: Valami.
1: De igazából ugye a gyerekeknél azért érzi az ember ezt nehezebbnek talán, mert ott mindenképpen meg akar felelni, mert hát azt akarja, hogy a gyerekek úgy menjenek el onnan, hogy ez egy jó élmény.
0: És hogy visszajöjjenek.
1: De igazából a felnőtteknél is ugyanez
0: nagyjából
1: van.
0: Igen.
1: Tehát én néha órákig gondolkodom azon, hogy mit játszunk egy helyen. Tehát azt mondják, hogy el kell menni ide és oda ezeknek.
0: Igen.
1: Hogy most az egy vegyes közönség, vagy egy zárt körű rendezvény, egy díjátadó, vagy játszunk jazzt, vagy ne játszunk jazzt, tehát hogy fel kell fogni a paramétereket, és utána a felnőtteknek is ki kell találni. Azt például, hogy milyen sorrendben játszod el a számokat, ez kardinál, ezt a Pegénél tanultam meg. A Pege Aladár kvártettjében játszottam évekig, minden koncert előtt az egy szeánsz volt, hogy összeraktuk a sorrendet, és lehet, hogy egymás utáni napokon ugyanazt játszottuk, de nem ugyanabban a sorrendben.
0: Figyelj, mindig az a döntő, nem is biztos, hogy az a döntő, ahogy játszunk, vagy ahogy énekelek. Nyilván az is nagyon fontos. De ha tudok a dalok között 3 szép, vagy vicces, vagy megindító történetet elmondani egy-egy dal kapcsán, hiába nem ismeri.
1: Meg hát az, hogy akkor azt érzik, hogy a koncert nem ér véget a színpad elejénél. Tehát,
0: igen.
1: Hogyha megtalálod velük a hangot, akkor azt érzik az emberek, hogy ott vannak veled a színpadon. Ha nem találod meg a hangot, akkor lent fognak ülni a nézőtéren, és úgy néznek, mint egy monitort, pedig ott állsz
0: igen.
1: Élő húsvér alakban. Én nagyon-nagyon sokszor azt szoktam megkérdezni, amikor valami új helyen vagyunk, hogy lejött a színpadról, vagy nem. És ha azt mondják, hogy igen, akkor győztünk. Ha ezt őszintén azonnal rávágjuk, hogy persze, hát akkor tudom, hogy győztünk.
0: Nem, igen. És egyébként, ha már az ifjúságnál tartunk itt az ifjúsági koncerteknél, akkor egy picit ugranék a Balaton-Boglári történetre, ami ugye ez jazztábor. Hány éve tart már ez?
1: 15 éve csináljuk. Most először nem rendeztük meg ezen a nyáron financiális okokból, de ez egy nagyon szép történet, és én azt gondolom, hogy az még örömtelibb volt, hogy kialakult egy gárda, aki oda-vissza jár.
0: Ez már olyan volt nektek, mint egy munkával egybekötött nyaralás kis túlzással?
1: Nem tudom, más. Szerencsére mindig nagyon más volt, mint ahogy évközben tanítunk. Tehát ugye többféle ember jött, jöttek idősebbek is, és ennek nagyon örültünk. Tehát ezt mindig próbáltuk kommunikálni, hogy ez nem csak kezdőknek van, vagy nem olyanoknak, akik tudnak baromira játszani a hangszerükön, hanem bárki eljöhet. Ez azért van, hogy olyan embertől tudnak kérdezni, akinek nap mint nap a kezében van az
0: hangszer.
1: Ez ennyiről szól. Nem arról, hogy ők milyen szinten állnak. Ezt nagyon nehéz egyébként elhitetni, szóval ez is egy nagyon nehéz PR folyamat, hogy értsék meg, hogy bárki eljöhet. Nyugodtan. A zene nem arról szól, hogy azonnal nagyon jól kell játszani. Azt akkor kell nagyon jól játszani, hogyha ezért nagyon sok pénzt akarsz kérni, vagy ha valami maradandót akarsz alkotni. De hát egyébként bárki zenélhet. Senki nem hoztak ilyen törvényt, hogy csak... Igen, ez egy folyamat tulajdonképpen mindenkinek az életében. Az, hogy mennyi időt tölt el vele, ugye az azért szerencsés esetben egyenes arányban van az eredménye. De ez egy folyamat, ez állandóan fejlődik, és nincs olyan, hogy csak innentől... Úgyhogy ez egy nagyon szeretjük dolog, és... Azt is általában úgy csináljuk, hogy ott a jelenlévőkből csinálunk egy big bandet, és van ott is Big Band gyakorlat, mert igazából a legtöbbet abból tudunk adni, hogy ezt a dolgot hogy kell játszani. Nyilván mindenki a hangszerén is el tudja mondani akármilyen szinten, hogy merre tovább, és hogy mik a tanácsok. De az örömteli az, hogy ennek az egész tábornak a végén, amikor lemegy a zárókoncert, annak a végén a tábor Big Bandje játszik.
0: Ez csodás lehet. Most nem a tábor Big Bandjét fogjuk meghallgatni, hanem belejátszunk. Egy 2022-es felvétel jöjjön. Zsoldos Béla Prémium To Brenda With Love, szerző nem akárki, Paquito de Rivera. Ugye utóhangszereken Zsoldos Bélát hallhatjuk, és közreműködik még Borlai Gergő, ugye ő a dobok mögött, utóhangszerek Zsoldos Dániel és Zsoldos Gábor, és hát természetesen a Budapest Jazz Orchestra

0: Mi az, amire most itt a következő néhány hónapban fókuszál a zenekar?
1: Hát most még egy nagyon jó időszak van, mert most jönnek a nagy karácsonyi decemberi koncertek. Tényleg azt tudom mondani, és ez nagyon sok örömmel tölt el bennünket, akik a zenekarnak azon a részén is dolgozunk, ami az adminisztratív része, hogy mostanra ezek az ilyen frekventált időszakok ténylegesen Magyarország nagy koncert termeiben zajlanak számunkra. Ide is jövünk vissza a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterembe, Tóth Verával a hagyományos karácsonyi koncert itt kerül megrendezésre. A kongresszusi központban most játszottunk Horváth Charlie 76 éves születésnapján, és megyünk vissza megint karácsony után Nyári Károllyal, aki egy nagyon régi barátunk, és ő rendkívül szereti a karácsonyt, és nagyon jó érzés mindig ott lenni vele. Ezen kívül még Miklós Erikával is több helyen Magyarországon, a Pécsen, a Kodályban, stb. Nagyon szép, nagy koncertek jönnek, és ez nekünk is mindig olyan jó ráhangolódás, mert ugye elkezdjük már ezeket a karácsonyi dolgokat az advent kezdetével, és megyünk, és akkor tényleg már tiszta ilyen karácsonyi lázba égek, és akkor még itt december 22-én föltesszük az íre a pontot, és akkor megyünk haza főzni.
0: Hát nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél és beszélgettél velem.
1: Köszönöm a meghívást.
0: És hát mit kívánjak? Még legalább 25 évet, vagy sokszor 25-öt?
1: Hát ezt most mondta valaki, mondtam, hogy én azt is örülök, azt megérem, de hát még egy 15 év, én azt gondolom, hogy ebben van, amit erőben bírunk.
0: Hát legyen hozzá egészség és energia meg minden. Úgyhogy még egyszer köszönöm, hogy itt voltál.
1: Köszönöm
0: a hallgatóknak
1: szépen
0: is, hogy velünk tartottak. Ez volt a Bibáp, és arra bíztatom önöket, hogy a többi adást is hallgassák legalább olyan szeretettel, amilyen szeretettel mi készítjük ezeket önöknek. Nárai Erika voltam, és tartsanak velünk legközelebb is. Köszönjük szépen!
2: Ez volt a Jazz Podcast a Szakcsi Rádióban.

0: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Lemezbemutató koncert Harcsa Veronikával és Gadó Gáborral. Június 18-án a Budapest Modern Jazz Klubjában debütál a Harcsa Veronika Quintet, Jügen című új albuma. A Szakcsi Rádió csatorna hangjaként is ismert énekes, valamint Gadó Gábor gitárművész, a jazz mellett a klasszikus, a régi és a kortárs zene szépségeiben is örömmel merülnek el. Legújabb lemezük címe a Jügen egyfajta titokzatos szépségérzetre, esztétikai élményre utal, mely zeneileg ezen a koncerten tárul fel először a nagy közönség előtt. Hip-hop, funk, bossanova és jazz egyesítése egy igazán különleges koncerten. Június 20-án Budapest Központi Jazz Klubjában ad koncertet Luisa Zan, román énekesnő és a Gyárfás Trió. Európa egyik legeredetibb jazz énekesnője 2004-ben külön díjat kapott a Montreux Jazz Fesztivál énekversenyén, a rákövetkező évben pedig második helyezést ért el. Ezen az esten Gyárfás István, Olá Zoltán és Cseh Balázs triója kíséri. A magyar jazz három legendás alakja lép színpadra a belvárosban évente megrendezésre kerülő nagyszabású jazzfesztiválon, június 27-én. A trió Midnight, vagyis Olá Kálmán, Egri János és Balázs Elemér formációja több mint három évtizede alakult meg. A világ talán leghíresebb gitárvirtuózának szerzeményei jazz átiratban. Június 19-én este 8 órától Szigecen Miklóson ad koncertet a Halper Hendrix Experiment formáció, melyben Halper László, talán már kitalálhatták, Jimi Hendrix számait dolgozza át. Az együttes 2010-ben jelentette meg legelső lemezét, melyen a világhírű jazz trombitás Randy Brecker is közreműködött. A nyári estén színpadra lép a zenekarvezető mellett Simko János, Kolman Gábor, Bér Zsolt és Kosztyú Zsolt.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Julia Hősman Quartet koncertje hallható, majd ezt követően a Jazzpression, valamint Bódi Margit és barátainak koncertje hallható.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz Óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Baló István, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Ez a jazz koncertek, legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
1: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának első részében a Julia Hősman Quartet koncertje hallható. Közreműködik Tom Arthurs, Mark Mühlbauer, Heinrich Köberling és Theo Blackman.

Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

the plentiful waste

Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának első részében
1: a Julia Hülsman koncertjét hallották. Közreműködött Tom Arthurs, Mark Mühlbauer, Henrik Köberling és Theo Blackman. A felvétel az Opus Jazz Clubban készült 2014. május 31-én.
2: Ez a Jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése.
0: Kedves hallgatóink! A Jazz koncertek ma esti adásának második részében
1: a Jazzpression, valamint Bódi Margit és barátainak koncertje hallható. Közreműködik Tóth Sándor, Sárik Péter és Ferge Béla, illetve Szakcsi Lakatos Béla, Gájer Ferenc és Szende Gábor.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Bye-bye.

0: you are.
1: Yeah, that's what I said.
0: Fever.

fever.

Diga.

0: Viva!
1: Viva!
0: Viva!
1: Viva!
0: Viva!

Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Kedves hallgatóink! A jazzkoncertek ma esti adásának második részében
1: a Jazzpression, valamint Bódi Margit és barátainak koncertjét hallották. Közreműködött Tóth Sándor, Sárik Péter és Ferge Béla, illetve Szakcsi Lakatos Béla, Gajer Ferenc és Szende Gábor. A felvételek a Magyar Rádió Márvány termében és az Óbudai Társas Körben készültek 2002. április 5-én és 2016. október 28-án.
2: Ez volt a Jazzkoncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Műsorajánló.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz Óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a magyar jazz rádiójának legjobb szerzeményeivel.
2: Jazz Podcast. Beszélgetések a jazz világáról. Hétfőn 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

hiány, ki tanúskodna erről? Talán ti? Én a koboldmakik apja és nagyapja, aprócska állat vagyok, szinte csak a fele valaminek, mégis egész.

Ez volt a Jazz Labor, a Szakcsi Rádióban. Éjfél van. Ez a Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Hajnal, minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Szakcsi Plus. A Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.